Nem vagyok egy mese, amit el lehet mesélni. Ez volt a címe az 1982-ben született Golfam Kajam kompozíciójának. József Haydn zenéje következik. Ő pontosan tisztában volt az értékeivel, nem becsülte alá magát, de azt sem gondolta, hogy egy zseni lenne. Az Émor úgynevezett gyászszimfóniája szól.

Heino E-moll, Gyászmellék nevű szimfóniáját játszotta a svéd rádiózenekar. Ez a zenemű igazán nagy szenvedét és pátoszt hordoz, bár az alcímet ezúttal is csak később ragasztották a szimfóniára. George Gershwin, Porgy és Bess szimfonikus képe következik Robert Russell Bennett áldolgozásában.

George Gershwin Porgy és Bess szimfonikus képét Robert Russell Bennett átdolgozásában a svéd rádió zenekar adta elő, vezényelt Barbara Hannigan. Eri Gustav Geijer nem csak zeneszerző, de jeles svéd történetíró is volt, a történelem rendes tanára lett az Uppsalai Egyetemen. Émon Zongora négyesét halljuk.

Erik Gustav Geyer, Émol zongora négyesét Clara Helgren, Ingeger Kierkegaard, Åse Åkerberg és Anders Kielström adta elő. A történész végzettségű komponista több országgyűlésen, mint az egyetem képviselője vonta magára a közfigyelmet. Otto Olsson egyik orgona darabja következik.

Wilhelm Sternhammer három balladája hangzott el a Svéd Rádió énekkarának előadásában Gustav Sjöqvist vezényletével, és ezután a Svédország című kórusmű hangzott el, de ezt már Erik Eriksson vezényelte. Mellesleg Sternhammer Berlinbe költözött, úgy gondolta, hogy ott tud a legjobban fejlődni. Kedves hallgatóink, 4 óra van.

Svédország nemzeti ünnepe van ma. Gustav Vázát megválasztották Svédország királyává, és ekkor alapult meg az önálló svéd állam. A svéd zászló pontos korát nem ismerjük, gondolom sokan ismerik, ilyen sárga keresztes kékszínű lobogó, a legismertebb ábrázolása a 16. századból származik. Wilhelm Pettersson Berger zenéje következik, az a címe, hogy Frozen szigeti virágok. Ez a zeneszerző 1867-ben született. Johann Ullén zongorajátékát halljuk.

Az 1867-es születésű Wilhelm Petterson Berger Frösön-szigeti virágok ciklusának második kötetét hallottuk Johann Ullén előadásában, a nap üdvözlése az erdő mélyén, Szent Lőrinc ünnepén, hullámok a parton és emlékek. Most Erik Larsson 9 dala következik.

Lars Erik Larsson, Jana Gulberg verseire komponált 9 dalát Karin Zander énekelte Morten Landström zongora kíséretével. Ez a svéd szerző neoklasszikus muzsikát komponált, remekül zongorázott és kritikákat írt egy svéd zenei folyóirat számára. Dagvirén vonószerenádja következik.

Doug Wirén vonó szerenádját játszotta a svéd rádiózenekar. Ez a zeneszerző 1920-ban azért utazott Párizsba, hogy találkozhasson a hatokkal, Stravinszkijjel és Prokofjevvel, hiszen az ő zenéjük hatottak rá legjobban. Johann Heinrich román svéd misének Agnus Dei tétele következik.

Johann Heinrich Roman svéd misének Agnus Dei tételét, Mária Sanner, Bolette Rüd, Frederik Fromm, Hager Hanana, Komádé, Akakpó, Dagmara Kapszcsinszka és Johanna Boszlag Gornyok szólaltatta meg. Franz Berwald fantáziája következik, amit a szerző két svéd népdalra írt.

fantázia svéd népdalokra, Franz Berwald zongoradarabjait Lucian Egro adta elő. Ludwig Norman Andante Sostenuto című zeneművével folytatjuk a notturnót. A komponista a romantika korához tartozik, ő 1831-ben született.

Andante sostenuto, Ludwig Norman kompozícióját játszotta a svéd rádiózenekar Niklas Willén vezényletével. Norman nagyon híres volt, de manapság nem nagyon hallani a zenéjét. Következő svéd szerzőnk Sven Erik Johansson. 4 dal szól az évszakokról.

A nyár csendje, ősz, téli dal és tavaszi dal. Sven Erik Johansson kórus műveit a svéd rádió énekkara énekelte. Josef Martin Krauss B-dur kvartettje következik. Krauss egy német szerző volt, de Svédországon emlékeznek rá a legszívesebben, hiszen oda költözött, ott telepedett le.

József Martin Krauss B-dur kvartettjét, a Lizel vonós négyes adt elő. Krauszt az utókor csak svéd Mozartként emlegeti, hiszen egy évben születtek nagy nevű kollégájával, haláluk időpontja is szinte napra, pontosan egy évvel különbözik csak. Foré Azdur nocturne következik.

Gabriel Fauré Azdúrnak Tőrnyét Stefan Lindgren játszotta. Kedves hallgatóink, utolsó muzsikánk ma Elfrida André D-dur koncertnyitánya, amit a BBC skóciai zenekara játszik. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzom a hangmérnök Pap Sándor és a szerkesztő Katona Márta nevében. Németh Attilát hallották.

0: A Notturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.
2: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
3: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Rendkívüli kormányülés lesz ma, ami után a Tisza párt frakcióülést tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Az országgyűlés rendkívüli kétnapos ülésén több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. Holnap dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá esett az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. A visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök holnap Gödöllőn fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Folytatódnak Genfben az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások. A cél az, hogy katari közvetítéssel végleges békemegállapodást dolgozzanak ki a két ország között, és rendezzék a közel-keleti konfliktust. Amerikai diplomaták közölték, hogy az első fordulóban szó volt a hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítását és az iráni atomprogramot érintő kérdésekről. Közben Donald Trump amerikai elnök arra szólította fel a perzsa államot, hogy állítsa meg a Teherán által támogatott libanoni fegyveres csoportok támadásait. Az üldözöttek befogadására szólított fel 14. Leó pápa a menekültek világnapján. A katolikus egyházfő a Szentpéter téren mondott beszédében emlékeztetett arra, hogy 75 évvel ezelőtt írták alá a genfi menekültügyi egyezményt, amely a hazájuk, otthonuk, családjuk elhagyására kényszerült üldözöttek védelméről szól. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának tavalyi becslése szerint csaknem 120 millióan, vagyis minden 70. ember él menekültként, több mint egyharmaduk gyerek. Mától Budapesten és újabb 5 vármegyében lép életbe tűzgyújtási tilalom az aszály és a forróság miatt. A főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében vezetik be a korlátozást. Tilos tüzet gyűjteni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket is. Saját kertjében ugyanakkor továbbra is bárki bográcsozhat, grillezhet. Holtai Gábor első nagyjátékfilmje az Itt érzem magam otthon nyerte el a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült, a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiai thrillert múlt hétfőn vetítették Kolozsváron a rendező jelenlétében. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők. Az időjárásról. Kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra, helyenként felhőszakadásra, jégesőre számítani. A Dunántúlon megélénkül, időnként megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
2: Híreket hallottak. Műsorajánló.
1: A Mesterek órája mai adásában Jordi Savall vezényel és játszik Viola da Gambán. A César és Grammy-díjas katalán karmester, zeneszerző és gambajátékos a 70-es évektől kezdve foglalkozik régi zenével. Alapítója a Hesperion együttesnek, a Capella Real de Catalunya ének együttesnek, valamint a Concert des Nations zenekarnak. Mesterek órája. Jordi Savály. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. Száz éve született Lukin László tanár, karnagy, zenei műfordító. Kiemelkedő szerepe volt az ifjúság zenei nevelésében. Zenés mesék, mesés zenék című sorozata igen népszerű volt. Lukin Lászlóra emlékezünk ma 19 órakor a Bartók Rádióban.
4: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
5: Lendületes hétfő reggelt és jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A zenei szerkesztő Csík Gabriella, a hangmérnök Bozai László, én Szejdű Dénes vagyok. Handellel indítjuk a mai muzsikáló reggelt. Az Amadigi nyitány szól, a londoni régi zeneakadémia zenekara játszik. Vezényel Christopher Hagwood.

Georg Friedrich Händel Amadigi című operájának nyitányát hallottuk, a Londoni Régi Zene Akadémia zenekara játszott, vezényelt Christopher Hagwood. Beethoven következik, az Opus 58-as G-dur zongora verseny harmadik tételét Schiff András szólójával halljuk, a Dresdai Állami Zenekar játszik.

Ludwig van Beethoven opusz 58-as G-dur zongora versenyének harmadik tételét hallottuk, Schiff András volt a szólista, a Drezdai Állami Zenekar játszott. Vezényelt Bernard Haitink. Dohnányi Ernő szerzeménye következik. 1896-ban egy zeneszerzői versenyre három különböző darabbal nevezett, az egyik a most hallható B-dur vonós szextett volt. Ennek szól most a negyedik tétele, a Budapest szextett előadásában halljuk a művet.

Tohnán Nyernő B-dur vonós szextettjének negyedik tételét hallottuk a Budapest Szextett előadásában. Mozart következik, méghozzá Leopold Mozart, a kedves papa, a G-dur szimfónia harmadik tételét a Liszt Ferenc Kamarazenekar játssza, a hangversenymester Rolla János.

0: Leopold Mozart G-dur szimfóniájának harmadik tételét hallottuk, ez volt a menüett, a Liszt Ferenc kamarazenekar játszott, a hangversenymester Rolla János volt. Egyszer egy kürtös kollégám azt mondta, hogy ha azt látjuk a kottában, hogy Mozart és azt, hogy menüett, akkor a kürtösöknek ott biztos, hogy lesz dolga. Nem pontosan így fogalmazott, de ez volt a lényeg. És hallottuk, milyen szépen játszottak a kürtösök, volt a dolguk. De nekünk is van dolgunk, megyünk tovább, pontosan fél hét van.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Verspercek következnek. Dzsida Jenő, Beszélgetés a verandán című versét halljuk Bicskei Tibor előadásában.
2: Csodálatosan békés délután. Benne van teljes életünk. Ülünk egymással szemben, beszélgetünk. Egyszerű és jó vagyok, mint világ fölött lebegő madár. Te átlátszó vagy, tiszta, mint a levegő. Mint üvegkorsónk friss vize, melyen átcsillan a nap. Én szomjas vagyok, s te nem tagadod meg tőlem magadat.

Izák Albeniz Espanya sorozatából szólt két tétel, a Katona Duo, azaz Katona Péter és Katona Zoltán előadását hallottuk, előtte pedig egy rövid vers szólt itt a Bartók Rádióban. Csida Jenő Beszélgetés a verandán című versét adta elő Picskei Tibor. Ez a beszélgetés úgy kezdődik, hogy csodálatosan békés délután. Remélem, hogy a kedves hallgatóknak csodálatosan békés a reggelük. Mi igyekszünk azzá tenni, például azzal, hogy Robert Schumann F-moll szonátájának 5. tételét játsszuk önöknek. A szólista Nikolaj Demidenko.

Remélem, hogy reggeli közben hallgatták ezt a csodálatos zongoraművet, és hogyha reggeli közben hallgatták, akkor nyilván azon is elgondolkozhattak, hogy vajon a lágytojás az tökéletes lett-e. Hogyha nem, akkor semmi baj, neki lehet futni majd legközelebb. Hogy a kávénál, a tejnél a hab az vajon elég kemény lett-e. Nem baj, hogyha nem, neki lehet futni majd legközelebb is. És hogy a pirítós az vajon tökéletes hőmérsékletű lett-e. Hogyha nem, nem baj, neki lehet futni majd még egyszer, hiszen Robert Schumann is nekifutott háromszor, amikor az F-moll szonátát komponálta. Az első verzió 1806-ból származik, 1836-ból származik, ugyanebben az évben készült el a második kiadásra szánt változat, végül a ma ismert formáját 1850 körül érte el Schumann. Akkor ismét elővette a művet és harmadszor is átdolgozta. Szóval van lehetőség korrekcióra. Johann Sebastian Bach E-dur hegedű versenyének első tételét Gidon Krémer és a Szent Martin in the Fields kamarazenekar játssza.

Johann Sebastian Bach 1042-es BWV számú E-dur hegedű versenyének első tételét hallottuk Gidon Kremer és a St. Martin in the Fields kamarazenekar előadásában vezényelt Neville Mariner. Donizetti a következő zeneszerzőnk, aki gyermekként annyira kilátástalan helyzetben volt, hogy legtöbben azt jósolták, hogy valószínűleg a börtönben fog kikötni. Aztán jött Simon Mayer, aki gyakorlatilag örökbe fogadta. A zenei értelemben mindenképpen kiemelte a templomi fiúkórusból, ingyen tanította, és hát figyelt arra, hogy normális életet éljen. Ez többé-kevésbé sikerült is neki. Most a G-moll szimfónia fúvós hangszerekre című művét halljuk. A Kamerát Budapest játszik, vezényel Kovács László.

Donizetti művét hallottuk, ez volt a G-moll szimfónia fúvós hangszerekre, a Kamerát a Budapest játszott, vezényelt Kovács László. Most filmzene következik, a zeneszerző Barry, John Barry.

0: James Bond zenét hallottuk, a zeneszerző John Barry volt. 7 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Poyák Adrien vagyok. Heves zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést mára is az egész országra. Tegnap sok felé vetettek véget viharok a hőségnek. Csak a fővárosban több mint 100 helyre riasztották a tűzoltókat, főleg kidőlt fák, leszakadt ágak miatt. A közlekedési társaságoknál napok óta megerősített ügyelet működik a hőség miatt, hogy műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira, nem csak a közösségi közlekedésben, de az utakon is. A nagyobb pályaudvarokon és a buszállomásokon keddig vizet osztanak az utasoknak. Rendkívüli kormányülés lesz ma, ami után a Tisza párt frakcióülést tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Emellett egy további bejelentést ígért a kormányfő. Folytatódnak Genfben az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások. A cél az, hogy katari közvetítéssel végleges békemegállapodást dolgozzanak ki a két ország között, és rendezzék a közel-keleti konfliktust. Chicagóban 7 halálos áldozata és több tucat sebesültje van a hétvégi lövöldözésnek. A városban pénteken kezdődtek az erőszakos események. Autóból nyitott tüzet 2 fegyveres a rabszolgaság eltörlésére emlékező ünneplőkre, 12 embert kellett kórházba vinni. Ezt követően vasárnapig 7 ember életet követeltek a városi ünnepségeken és utcai fesztiválokon történt fegyveres incidensek. A győri vasúti fővonalon jelentősen, akár 1 órával hosszabb menetidőre, pótlóbuszos átszállásra és kimaradó járatokra kell számítani a reggeli és délelőtti órákban. Biatorbágy és Herceghalom között felső vezetékszakadás miatt egyik vágányon sem járnak a vonatok. A nemzetközi vonatok és a belföldi intercityk csak Tatabányáig közlekednek, és onnan is indulnak vissza Győr felé. Tatabánya és Kelenföld között express pótlóbuszok járnak. Végül a várható időjárásról. Kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. A hőmérséklet napközben 30 és 35, késő este 20 és 28 fok között alakul.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Nemzetközi Bartók Kórus verseny Debrecenben. Július 2-ától 4 napon át ismét a világ legkiválóbb kórusai mérik össze tudásukat a nemzetközi zsűri előtt. Kövesse a 30. jubileumi versenyfordulóit a helyszínen vagy a Papagéno online felületein.
4: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
5: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a Müpában hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi címmel Sugár Rezső monumentális hősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
6: Zenei találkozások a Várkert Bazárban. élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a Budai Vártövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Száz éve született Lukin László tanár, karnagy, zenei műfordító. Kiemelkedő szerepe volt az ifjúság zenei nevelésében. Zenés mesék, mesés zenék című sorozata igen népszerű volt. Lukin Lászlóra emlékezünk ma 19 órakor. A Bartók Rádióban. Ma esti jazz műsorunkban az Arthritis Quartet játszik. A 2019-ben alakult kortárs jazz formációt Pintér Zoltán zongorista, Kolman Gábor szaxofonos, Orbán György bőgős és Balázs Elemér dobos alkotja. Tavaly nyáron léptek fel a debreceni bor és jazz napokon. Jazz koncertek. Az Arthritis Quartet. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban.
7: Nyáron se hagyja ki a kultúra színes, változatos világát. Ellátogatunk különleges helyszínekre. Bemutatjuk a múlt és a jelen értékeit és a művészeti élet kiemelkedő alakjait. Mi leszünk az iránytű a kultúra gazdag világában. Libretto. Június 27-től, minden szombaton 16 óra 50 perctől az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Továbbra is lendületes hétfő reggelt és jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Bazai László nevében is köszöntöm Önöket, Szegyrű Dénes vagyok. Joseph Haydn B-dur szimfóniájának negyedik tételével folytatjuk a zenehallgatást itt a mai muzsikáló reggelben, de mondanom kell a számot is, numero 85. A New York-i filharmonikus zenekar játszik, vezényel Leonard Bernstein.

Haydn numero 85-ös B-dur szimfóniájának negyedik tételét hallottuk, ez volt a Presto. A New Yorki Filharmonikus Zenekar játszott, vezényelt Leonard Bernstein. Kedves hallgatóink, hamarosan kulturális hírrel és meglepetés vendéggel folytatjuk. Egy pillanat múlva, mármint egy zenei pillanat múlva. Schubert műve szól, opusz 94, numero 1. Jandó Jenő játszik zongorán.

0: Franz Schubert zenei pillanatát hallottuk, Opus 94, numero 1, Jandó Jenő játszott zongorán. Kedves hallgatóink, ígértem, hogy kulturális hírrel fogunk foglalkozni ebben az órában, mint ahogyan azt az előző heti új zenei újságban is hallhatták, ismeretlen Bartók mű kézirata bukkant fel Bősze Ádám antikváriumában. Itt van velünk a stúdióban Bősze Ádám, szervusz Ádám.
1: Jó reggelt, örülök, hogy ismét itt.
0: Nagyon örülünk neked, és gondolom, hogy a hallgatók is. Mi pontosan ez a Bartók mű?
1: Ha nagyon röviden akarom megfogalmazni, akkor ez egy szerelmi üzenet, de egy zenei feladványra adott válasz. Geyer Steffi, hegedűművész, aki Hubay Jenő egyik legtehetségesebb tanítványa volt, fölkeltette Bartók érdeklődését. Zeneileg is járt föl hozzájuk a Ferenc körútra Bartók kamarázni, muzsikálni, de aztán egy idő után Geyer Steffi is ráébredt arra, hogy Bartók nem csak zenei vágyakkal viseltetik iránta, úgyhogy elindult egy ilyen, főleg Bartók részéről egy ilyen vágyakozás Steffi iránt. Geyer Steffi egy kicsit későn realizálta azt, hogy Bartók mást is szeretne, azon nagyon megütődött, vagy nagyon megdöbbent, hogy a barátságból Bartók valami mást szeretett volna, kicsit mérges is volt Bartókra. És akkor volt egy levelezésük, illetve egy levelezésről lehet beszélni. 1907. szeptember 9-én Geyer Steffi nem volt otthon, nem volt Budapesten, és küldötte egy feladványt Bartóknak, egy 8 ütemből álló dallamot, és azt írta, hogy hogyan harmonizálná ezt meg, ugye azt, hogy megharmonizálni, az nagyjából annyit jelent, hogy hogyan öltöztetné fel ezt a dallamot még további hangokkal, azaz hogyan készítene belőle egy kisebb művet, vagy ilyesmi. És akkor Bartók erre rögtön válaszolt október 1-én egy aprócska zeneművel, és ebben a zeneműben több utalás is van a szerelemre. Az egyik Geyer Steffi, amikor a dallamot elküldi, akkor odaírja a tempó megjelölésnek azt, hogy adagio, azaz lassan. Ezt Bartók kibővíti, azt írja, hogy adagio molto, azaz nagyon lassan, con molto espressione, azaz mély kifejezéssel, és amoroso, azaz szerelmesen. Ez az egyik utalás a szerelemre. A másik pedig az úgynevezett Geyer Steffi motivum. Bartók kitalált egy 4 hangból álló motivumot, ez így ilyen már-már Wagneri vezérmotívum, ezzel kezdődik a korai hegedűverseny is, és ezt a motívumot többször felhasználja, jelesül 4-szer felhasználja ebben a műben, és hogyha azt gondolnánk, hogy Geyer Steffinek nagyon figyelni kellett arra, hogy jaj, hát ez az én motívumom, és de milyen jó, akkor ezt Bartók még kiemelte azzal, hogy egy kapcsolsz zárójellel jelölte, hogy itt vannak kegyednek a motivumai. És ez már csak az én magyarázatom, lehet, hogy belemagyarázás, a Bartók szakértők lehet, hogy ilyen szívinfarktus közeli állapotba kerülnek ettől, de Bartók egy úgynevezett szeptim akkorddal zárja le ezt az egészet. A szeptim akkordról a nem zenészeknek elég annyit tudni, hogy az a hangzat, ami valami feloldásra vár. Tehát amivel nem nagyon szoktak befejezni művet, hanem utána mindig következni kell valaminek. És ezt, hogy így nyitva van hagyva ennek a 8 ütemes üdvözletnek a vége, Bartók, azaz feloldásra vár, szerintem most elvesztettünk egy-két Bartók szakértőt, de nem baj, illetve baj, sajnálom, az is lehet egy ilyen szimbolikus utalás.
0: Az ő kapcsolatuk átalakulása során meg lehet határozni, hogy hol volt ez a mű, hol született ez a mű?
1: Ez nagyjából a közepén, tehát akkor ugye a kapcsolatról érdemes azt tudni, hogy 1907-ben, amikor megnyitották a Zeneakadémiát, az új Zeneakadémiát, ami a Liszt téren van, akkor azon a megnyitó koncerten Geyer Steffi is játszott, és Bartók Béla is játszott, nem együtt játszottak, de nagy valószínűséggel is itt ismerkedtek meg személyesen. Utána Bartók elkezdett járni Geyerékhez zenélni, majd Steffi elment Jászberénybe meglátogatta őt Bartók azzal arra való hivatkozással, hogy majd jövök népdalt gyűjteni, de hát aztán Steffi számára ez kiderült, hogy Bartók nem népdalt akar gyűjteni, hanem a közelében lenni, és akkor Bartók egyre mélyebben ment bele ebbe a kapcsolatba őszre, és az ősz végére, illetve 2008 elejére ez tulajdonképpen egy elég csúfos véget ért, mert Bartók próbálta ütni a vasat, és ahogy azzal a lendülettel, ahogy próbált választ, feleletet kapni Steffitől, meg kicsit erőszakosan is nyomni azt, hogy de hát ők ketten egyét vagy egy üvé tartoznak. Gelye Steffi úgy lett egyre hidegebb, és a végén, hát mai szóval letiltotta Bartókot minden közösségi média platformról, mert azt írta neki, hogy ha még egyszer ír, akkor azt felbontatlanul vissza fogom küldeni. De ez a közepe, ez még az a narkotikus álom, amiben Bartók akkor él, amikor Gelye Steffinek a Hegedű versenyt írja.
0: Folytatjuk hamarosan a beszélgetést, addig is szóljon Johann Friedrich Fass D-moll overture szvitjének első tétele, Niloufer Tomán és a Musica Gloria előadását halljuk.

0: Johann Friedrich Fasch D-moll vertűszvittjének elsötételét hallottuk Niloufer Toman és a Musica Gloria előadásában. Folytatjuk a beszélgetést Bősze Ádámmal, ugye erről a nemrég felfedezett Bartók műről, új Bartók műről beszélgetünk. Milyen zenetörténeti jelentősége van ennek a műnek? Úgy kérdezem, hogy mit tudunk meg Bartókról, hogyha egyáltalán megtudunk valami pluszt?
1: Azt hiszem, hogy pluszt talán nem tudunk meg, mert ez az egész korszak, a Geyer Steffivel való viszonya, ez nem is olyan régen, 2024-től kezdve magyar nyelven is elérhető a levelezések, a hozzá fűzött tanulmányok, Váradi Helga és Vikárius Lászlónak köszönhetően ez egy vaskos kötetben megjelent. Az a mókás benne, hogy ez pont akkor jelent meg ez a könyv, amikor egy spanyol árverésen fölbukkant ez a bizonyos kézirat. Úgyhogy nem is kerülhetett bele, vagy nem is került bele ebbe a könyvbe, tehát ott van egy hiány, oda be kéne tenni egy ilyen hiánypótló lapot, hogy tessék, itt van ez a kis kompozíció. És hát ez némi véleményeltérés a Bartók szakértők és köztem, hogy ez most műe vagy nem mű. Ők inkább azt hangoztatják, hogy hát ez egy ilyen alkalmi kompozíciócska. Most elképzelem azt, hogy Bartók, a szerelmes Bartók Bélának, aki Geyer Steffinek kidolgozza ezt a 8 ütemét rendesen, tehát ez egy ez nagyjából 2 perces mű. Ahogyha én Bélának azt mondanám, hogy mondjuk Geyer Steffi azt mondta volna, hogy kedves Béla, ez csak egy alkalmi kompozíciócska, jöjjön vissza valami rendessel, akkor egyrészt Bartók visszajött egy rendessel az első, vagy a korai hegedű versennyel, szóval én ezt nem gondolom ennyire, minden tekintetben megfelel egy műnek, tehát van eleje, van kettős vonal, vége, ez egy megkomponált valami, tehát ez kétség nem fér. De azt gondolom, hogy pluszt nem hoz, legalábbis nekem a hegedű versenyhez, vagy a két arcképhez, vagy a többi más műhöz, amelyben megjelenik ez a Geyer Steffi motívum, ezekhez nem ad pluszt. A szerelmes Bartók Béla, és ennek a szerelmi szakasznak az egyik rendkívüli, számomra rendkívüli zenei emléke. Abban viszont pluszt ad, hogy az embernek fölhívja a figyelmét arra, hogy azért nem kell elaludni, tehát bőven lehet még Bartók mű itt vagy ott, vagy akár olyan kézirat, ami megjelent Bartók műnek a kézirat, amivel jelenleg nem rendelkezünk, tehát figyelve kell nézni a világot.
0: Mennyire jellemző ez a zenetörténetben, hogy a zeneszerzők nem azt írják a kedvesüknek, hogy szeretlek, hanem azt, hogy Amolfisszel?
1: Hát én ezért mindig irigyeltem a zeneszerzőket. Nem csak a szerelem tekintetében, hanem hogy nekünk, amíg nem most meghívnak egy esküvőre, ugye ez egy horrorisztikus dolog, amikor az embernek el kell menni augusztusban lakodalomba. Nem csak azért, mert nehéz egy lakodalmat átvészelni, hanem azért is, mert rendes ajándékot kell vinni. Aztán még jön a mennyasszonytánc, és a havi büdzsé az úgy ment el, mint a sic. És a zeneszerző meg nagyon egyszerű helyzetben van, mert ott ül az íróasztalhoz, és leír egy darabot, és odaadja nászajándékul. Ugye César Franknak az Ádúr szonátája az ilyen. Tehát ez viszonylag könnyű. Ez nagyjából a 19. század 30-as éveitől kezdve van ez az úgynevezett zenei albumlap, mint egy ilyen emlékkönyvbe való beírás. És ez lehet szerelmes dolog is. Én is írtam bele az első szerelmemnek az emlékkönyvébe, hogy az utolsó oldalra írom a nevemet, hogy utoljára felejts el engemet. Simán elsőre elfelejtett, de hát ez. Szóval, hogy az ember ilyeneket beleírt, ez egy ilyen romantikus dolog, de ez azért mégsem az, mert egyrészt Bartók nem írja alá. Nem írta alá ezt a művet, nem írta azt, hogy szeretettel Steffinek, vagy semmi. Tehát, hogy egy zenében megfogalmazott, tehát annál a zenei albumlapnál ez sokkal, de sokkal több. De hát ez egy ilyen szokás volt, a zenetörténetben is volt ilyen, hát gondoljunk csak Beethovenre, aki szegény nagyon sok tanítványánál próbálkozott, és volt egy kivételezett tanítványa, Teresia Malfatti, akinek aztán több darabot ajánlott. Az egyik ilyen a Fürelis néven elhíresült, vagy címen elhíresült bagatell, amelynek a normál felirata az nem, hogy Fürelise, hanem az, hogy Fürteréze, az Malfattinak szólt, és van még egy dal is, azt hiszem az Andenken című dal, amit Teréziának ajánlott. Hát hasonló sikerre járt Beethoven, mint Bartók Béla.
0: Hallgassuk most akkor ezt az említett dalt, Andenken, azaz Emlékezés, Peter Schreier és Schiff András előadását élvezhetjük.

0: Péter Seyer énekelt, Siff András játszott zongorán. Ez volt Beethoven Andenken, azaz Emlékezés című dala. Van hasonlóság a két mű között?
1: Hát például a hossza nagyjából 2 perc mind a kettő. Hát meg az indítatás, illetve a kudarcos vég. Tehát, hogy Bartók Béla javára legyen mondva, szóval ő tényleg igyekezett mindent megtenni. Talán egy dolgot kivéve, például azt, hogy Geyer Steffinek verbálisan is megfogalmazza azt, hogy ő mit szeretne. Mert zenei nyelven, itt erre ez egy kiváló példa, megfogalmazta, de arról nem lehet tudni, hogy odaállt volna Steffi elé, hogy márpedig hölgyem, én magát szeretem. Ez abból is kiviláglik, hogy Geyer Steffi leírja hosszan azt, hogy ébredt rá arra, hogy Bartók tulajdonképpen nem barátkozni keresi föl őt. És a másik pedig, hogy Bartók, és itt Beethovennek, a Beethovennel való hasonlóság is kiviláglik, Bartók szerintem nem számolt azzal, hogy a Geyer család egy nagypolgári család, és nem igazán örült volna Steffinek az anyukája például, hogyha Bartókkal köti össze az életét a lánya. Beethoven is számtalanszor, hát sokszor járt így. Giulietta Guicciardi, akinek az úgynevezett holdfényszonátát ajánlotta Beethoven, ő is egy egészen más társadalmi réteghez tartozott, lehetetlen lett volna. Tehát, hogy mondjam, ahhoz még nem éltünk a 19. századba bele rendesen, hogy erre példa lett volna. Gondolok itt például Liszt Ferenc és Mari Dagu kapcsolatára, mint társadalmilag különböző rétegekből származó személyek kapcsolatára, ami szintén botránnyal végződött, de hát azért a kapcsolat végül is megszületett. Szóval, hogy Bartóknak ebben a tekintetben sem volt reménye, és ezt lehet látni abból, ahogy Geyer Steffi élete a későbbiekben haladt tovább. Egy ügyvédnek lesz aztán a felesége, azt az ügyvédet a betegségben, egy járványban elveszíti, és utána egy zeneileg rendkívül képzett koncertagentúra, tehát ügynökséggel is foglalkozó Walter Schultes lesz Geyer Steffi férje, és úgy kerülnek majd újra Bartókkal, illetve Bartókékkal kapcsolatba, és nagyon sokat segítenek Bartók svájci, vagy később amerikai pályájának megszületésében. Szóval, hogy a kapcsolat az újra szövődik, de hát jó 20 évet kell várni, 1908-ban Geyer Steffi lezárja az egészet azzal, hogy több levelet ne küldjön, és 20 év múlva pedig ez újra kezdődik, amikor már kettejük kapcsolata teljesen megváltozik, meg az állapot, a családi állapota is megváltozik. De Geyer Steffinek a későbbi életét tekintve lehet látni, hogy nem, tehát ez nem működött volna Bartókkal. Persze nem csak a társadalmi különbségek kapcsán, hanem a személyiségük, tulajdonképpen a személyiségük hasonlósága kapcsán, és ez 19 éves lány, hogy ezt ennyire tisztán látja, hogy Bartóknak meg tudja írni azt, hogy túlságosan önfejűek vagyunk mind a ketten, és túlságosan a szabadságra koncentrálunk, és különösen ön, mondja Bartóknak, hogy ez nem működött volna. És remélem, mindenki jól érti, de azért Bartók Béla első felesége Ziegler Márta, és utána a második felesége Pásztori Ditta is, hát más típus volt. Geyer Steffinek ezt a nagyon céltudatos, határozott életvitelét és gondolkodását az életről talán, mintha kevésbé mondhatták sajátjuknak, beleálltak a bartóki mű, a műben való foglalat, hogy te jó Isten, micsoda mondat lesz ebben, ebből. Kicsit szóval, hogy a bartóki műbe, hogy az a legfontosabb. Tehát Bartók Béla és a mű, tehát hogy ennek a szolgálatát nekik föl kell vállalni. És ezt Geyer Steffi nagyon jól látta. Úgyhogy talán bölcsen is döntött még, bármennyire is ez Bartók számára kudarc lett volna. Van Kodály Zoltánnak egy-két ilyen sommás megjegyzése. Érdemes, Kodálynak vannak ilyen nagyszerű, ilyen egy-egy mondatos kis ilyen jegyzetek.
2: A kommentek, nem?
1: Hát körülbelül ilyenek, mint amikor az ember a recepthez, vagy odaírja, hogy 10 kiló liszt, meg nem tudom, mi kell hozzá, nem tudom, mihez kell 10 kiló liszt. és Kodálynak van egy ilyen, ő annyival elintézi ezt az egész Geyer Steffi dolgot, hogy és akkor jött egy új nő, új vonós négyes, új élet. Az jelentette már Ziegler Mártát. Szóval számára ennyi volt. Bartókot azért ez szerintem komolyan megviselte.
2: Hát számunkra sem ennyi az egész.
0: ezért is fogjuk még folytatni a beszélgetést. De most hallgassuk Felix Mendelssohn Bartholdy Ez-dur dalát, ez szöveg nélkül készült, opus 53, nr. 1, Nagy Péter játszik zongorán.

0: Felix Mendelssohn Bartholdy szerzeményét hallottuk, ez volt az Ázdúr dal szöveg nélkül, Nagy Péter játszott zongorán. Azt már nagyjából kezdem sejteni, hogy egy műsorvezető álma micsoda. Egy antikváriums álma, azaz, hogy találjon egy ilyen darabot, egy ilyen művet.
1: Én azt gondolom, hogy ez viszonylag ritka, hogy ilyen jelentőségű mű kerüljön az embernek, vagy ilyen jelentőségű dokumentum kerüljön az embernek a kezébe, úgyhogy bármennyire is véletlen volt, teljesen véletlen volt ennek a megszerzése, azért ez egy nagyon jó dolog. De még egyszer szeretném hangsúlyozni, tehát a mű ebben a tekintetben az a korai hegedű verseny, és visszatekintve arra, hogy Geyer Steffinek ez mennyire fájó lehetett, tehát nem csak Bartók Bélának, azért ez egy megdöbbentő dolog, hogy megkapja a hegedű versenyét Bartóktól, mármint a kéziratot, és szépen becsúsztatja az íróasztal fiókba, és bezárja, és nem veszi elő, tehát nem játsza. Van egy másik, nem sokkal Bartók után jelentkezik egy másik komponista, ott már Söcknek hívják, aki szintén fülig szerelmes lesz Geyer Steffibe, állítólag egyszer megcsókolták egymást. Idáig jutottak. Ő is kapott, mármint tőle is kapott Geyer Steffi egy hegedű versenyt, azt nem tudom, azt talán azt hiszem, azt eljátszotta, most erre nem mernék mérget venni, de Bartókét nem. Geyer Steffi azt hiszem, ha jól emlékszem, talán 56-ban hunyt el, és 2 évvel később, Bartók ugye már régen nem él, adták elő először a korai hegedű versenyt, és azóta is úgy az ember ilyen bizonytalanul fogalmaz, nem tudom, emlékszem ilyen koncertközvetítés élményekre, hogy most akkor első hegedű versenyt kell lemondani, mert ugye sorrendben az az első, hiába került a közönség elé jóval később, mint az úgynevezett második, a nagy hegedű verseny. Ez egy ilyen bizonytalanság volt, és most is bizonytalanul fogalmaznak az emberek, hogy korai hegedű verseny, vagy szoktak ilyet is mondani, hogy a női hegedű verseny, ami egy badarság, akkor a harmadik zongora verseny is női zongora verseny kell legyen. Úgyhogy, de hát ez is hozzátartozik. Tehát ez egy nagyon, nagyon megszenvedett dolog volt szerintem mindkettőjük részéről.
0: Azért beszéljünk erről a kisebb műről. Mi most ennek a műnek a sorsa? Mi lesz ennek a dokumentumnak az élete?
1: Igen, tehát amikor ezt a dokumentumot én megvásároltam, akkor ezt tévedésből vettem meg. Teljesen. Én csak szoktam követni az online, vagy a külföldi árveréseket. Éppen egy előadásra mentem volna be a színpadra este 6 előtt 5 perccel. És akkor jelezte a telefonom, hogy ez a dokumentum jön aukción. És hát gondoltam, ráhúzok egy licitet, de csak azért, hogy lássam, hogy ez milyen magasra fog fölmenni, mert azért Bartók kézirat, még ha ilyen zenei albumlapról is van szó, azért az elég ritka, és tudtam, hogy ez nagyon magasra fölmegy, én nem volt olcsó ez az ár, és éppen készültem volna bemenni, erre a telefonom jelezi, mindenféle konfettik megjelentek rajta, hogy én nyertem meg. Na, hát gondoltam, hogy te nem vagy normális, Ádám, hát most ki fogsz fizetni egy halom pénzt egy fecniért, mert így gondolkodtam róla, és meg voltam döbbenve, hogy nem licitál erre senki. És akkor megérkezett a kézirat, elküldtem egy képet róla a Bartók archívumnak, hogy az ottani osztályvezető ezt hitelesítse, mert nincs aláírva, és akkor ő hitelesítette. Majd ezzel a lendülettel elindította a védési eljárást, ami egy viszonylag hosszú folyamat, arra vonatkozik, hogy a dokumentumot ne lehessen kivinni az országból. Én arra vágytam volna, hogy a Magyar Tudományos Akadémia, azaz a Bartók archívum megveszi. De mivel ez egy más dolog lett, tehát ez egy hiányzó láncszem egy levelezésből, az én értékítéletem szerint ez egy önálló, még ha aprócska, alkalmi, de önálló kompozíció, amiről eddig nem tudtak, nyilván az ára is jóval magasabb lett. És akkor a Magyar Tudományos Akadémián valaki látta, hogy az online árverésen én mennyiért vettem, látta ugye az eladási árat, és azt mondta, hogy pofátlanul nagynak tartja az árkülönbséget, ezért nem veszik meg. Hát most erre tényleg csak szét tudom tárni a kezemet, hogy a Magyar Tudományos Akadémiában ilyen tudós emberek ülnek. Hát ez nagyjából annyi, mint hogyha találnék egy Kodály kéziratot, egy lomtalanításom, és akkor számon kérnék rajtam azt, hogy azt miért nem 0 forintért adom el, mert azt 0 forintért találtam. Hát várja a sorsát.
0: Meghallgatni, megtekinteni lehet ezt a lapocskát?
1: Igen, megtekinteni lehet nálam az antikváriumban, személy vagy egy előre egyeztetett időpont után, és én tervezek bemutatót az már megvan, hogy ki fogja eljátszani.
2: Publikus. Még,
1: hogy ki fogja eljátszani? Igen. Hát én Palojtai Jánost kértem föl erre, és ő igen mondott, időpont még nincs, de szeretném valahogy rendesen megcsinálni, hogy legyen hozzá beszéd is, bevezető is, még egy kicsit dolgozni kell ezen, de hát itt a nyár is, mit csinálna az ember mást, mint hogy egy Bartók kézirattal foglalkozik?
0: Nagyon örülök, hogy foglalkozhattunk mi is itt a Bartók Rádióban ezzel, és nagyon örülünk, hogy újra itt voltál a stúdióban, ez szerintem mindannyiunknak nagy élmény, és hát kívánjuk, hogy több ilyen dokumentum fusson be hozzád, árverezzél sokat előadások előtt, és akkor reméljük, hogy minél többet találkozunk itt a Muzsikáló Reggelben.
1: Nagyon köszönöm, és a hallgatókat is üdvözlöm.
0: Stílusosan Bartókkal folytatjuk, de a Gyermekeknek sorozatból szól most egy pár tétel az első kötetből, Kocsis Zoltán játszik zongorán.

Bartók Béla gyermekeknek sorozatából szólt az első kötet Pár tétele. A táncdalt hallottuk többek között, illetve Allegro, Andante, Sostenuto és Parlando. Ezeket játszotta Kocsis Zoltán zongorán. Nézzük, mit ír a BKK a reggeli forgalomról. Akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól észak felé és a Margit híd közelében, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Budakeszi úton és a Hüvösvölgyi úton szakaszonként a Városközpont felé a Szélkálmán tér közelében. Valamint lassú a haladás a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton, a közös csomópontnál, az Üllői úton befelé, az Ecseri útnál, a Rákóczi úton befelé a Barostértől. Vezessenek óvatosan és vigyázzanak egymásra az utakon. Liszt Ferenc szerzeményével folytatjuk, a Lidércfény B-dur Transzcendens Etüd szól, a zongoránál Szviatoszláv Richter.

0: Liszt Ferenc Lidércfény B-dur transzcendens etüdjét hallottuk Szvjatoszláv Richter előadásában. Kedves hallgatóink, érdemes velünk maradni továbbra is, hiszen hamarosan jön a játékos óra benne, a kinyerme a játék és muzsika 10 percben játékkal, de természetesen lesz majd 8:30 után nem sokkal szokásos rejtvény is itt a muzsikáló reggelben. Most pontosan 8 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Polyák Adrien. Heves zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést mára is az egész országra. Viharos szélre és jégesőre is számítani kell. Tegnap sok felé vetettek véget viharok a hőségnek. Csak a fővárosban több mint 100 helyre riasztották a tűzoltókat, főleg kidőlt fák leszakadt ágak miatt. A tegnapi csapadék nem volt elegendő ahhoz, hogy érdemben javítsa a talaj mélyebb rétegeinek vízhiányát, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella a Kossuth Rádióban közölte, országosan átlagban mintegy 470 mm, az Alföld egyes térségeiben pedig több mint 900 mm csapadék hiányzik a talajból. A szóvivő elmondta, a vízpótlás érdekében 10 cm-rel 750 cm-re emelték a Tiszató vízszintjét, ami mintegy 18,6 millió köbméter többletvíztározását teszi lehetővé. Ezt a készletet részben az öntöző csatornák vízellátására használják fel. Mától 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a Nébih. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr-Moson-Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakó helyeken is. A magánkertekben lehet tüzet gyújtani. Rendkívüli kormányülés lesz ma, ami után a Tiszapárt frakcióülést tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Az országgyűlés rendkívüli kétnapos ülésén több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. Holnap dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá esett az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. Továbbra is sok diák jelentkezik nyári munkára, számolt be a diákész főtitkára a Kossuth Rádióban. Majzik Nándor hangsúlyozta, ezekben a hónapokban a turizmus vendéglátási szektor a legnépszerűbb a fiatalok körében, akiknek idén az átlagos órabére 2400 forint. Hozzátette, a bérek területenként változnak, míg az Alföldön alacsonyabb, a Balaton környékén magasabb. A győri vasúti fővonalon akár egy órás késésre és kimaradó járatokra kell számítani délelőtt. Biatorbágy és Herceghalom között felső vezeték szakadás miatt egyik vágányon sem járnak a vonatok. A nemzetközi szerelvények és a belföldi Intercity-k csak Tatabányáig járnak és onnan is indulnak vissza, Győri felé. Tatabánya és Kelenföld között express pótlóbuszok közlekednek. Az időjárásról. Kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét több felé kell záporokra, zivatarokra számítani. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. A hőmérséklet napközben 30 és 35, késő este 20 és 28 fok között alakul. 8 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
4: Nemzetközi Bartók Kórus verseny Debrecenben. Július 2-ától 4 napon át ismét a világ legkiválóbb kórusai mérik össze tudásukat a nemzetközi zsűri előtt. Kövesse a 30. jubileumi versenyfordulóit a helyszínen vagy a Papagéno online felületein.
5: 2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Lelő, Laurence Foster, Ricardo Frizza, Alevcsina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bajéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
6: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renó Kapuszon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Smuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Ma esti jazz műsorunkban az Arthritis Quartet játszik. A 2019-ben alakult kortárs jazz formációt Pintér Zoltán zongorista, Kolman Gábor szaxofonos, Orbán György bőgős és Balázs Elemér dobos alkotja. Tavaly nyáron léptek fel a debreceni bor és jazz napokon. Jazz koncertek. Az Arthritis Quartet. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban. A prológ következő műsorában Jean-Joseph Cassenet de Mondonville Izbé című prológusból és 5 felvonásból álló hősies pásztorjátékáról ejt pár szót László Ferenc. A címszerepet Catherine Watson énekli. A Purcell kórust és az Orfeó zenekart Vashegyi György irányítja. Prológ. Nem csak opera rajongóknak. Kedden 19 órakor a Bartók Rádióban.
7: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A harmadik rész szombaton 11 órakor a Dunaworldön.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: 8 óra múlt 8 perccel.
1: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Seidl Dénes. Aki válaszol.
8: Végvárjan, András vagyok, a Budai Vármegyedből, nyugdíjas pedagógus. Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót.
0: Mi is szeretettel.
8: Szép napot kívánok.
0: Mi is szeretettel köszöntjük, kedves András. Örülök, hogy jelentkezett a játékra, és örülök, hogy együtt játszhatunk. A szabályok a szokásosak, hogyha 3 kérdése jól válaszol, akkor már nyer valamit. Ez esetben ez egy koncertjegy. Július 4-én szombaton 20 órakor az Óbudai Társaskörben lesz koncert. Olasz szenvedély és európai táncok címmel ez a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadása. Jó ez az időpont önnek?
8: nagyszerű, nagyszerű, és jó a téma is.
0: Igen, igen, örülök, hogy tetszik, és hogy ráér. És hogyha a negyedik kérdésre is jól válaszol, akkor pedig egy CD-t postázunk. Best of Strauss, a Strauss család zenéjét lehet meghallgatni, illetve abból egy válogatást.
8: Egy csokor Strauss.
0: Egy csokor Strauss.
8: A neve is csokrot jelent.
0: Igen, igen. Mielőtt elkezdenénk a játékot, hát kérdezem meg, hogy szereti a verseket?
8: Imádom a verseket. Rengeteg versfelvételt is szoktam hallgatni. Hát például, hogy más nem mondjak, Latinovics Zoltán összes versfelvétele megvan nekem, és rengeteg verset őrzök ilyen archív fölvételeken is.
0: Igen, én is nagyon szeretem.
8: Legutóbb például a Faludi György saját verseit mondja, azt szereztem meg.
0: De jó. De jó. Én is nagyon szerettem a verseket, és fél hétkor itt a muzsikáló reggelben, amikor én vagyok a műsorvezető, mindig van vers.
8: Igen, szoktam hallani, igen.
0: Szerintem most is egy nagyon kedves Gyida Jenő verset hallottunk, és tényleg aranyat érnek szerintem ezek a régi archív felvételek. Most egy másik költővel fogunk foglalkozni.
8: Gyida Jenő sírjánál is voltam Kolozsváron 72-ben.
0: Ah, de szuper, de szuper.
8: Igen.
0: Most egy másik költővel fogunk foglalkozni, aki 1913-ban ezen a napon született, és akinek az életműve generációk óta a gyermekeknek szánt vers és mondókakincs egyik legfontosabb pillérét képezi. Egyik híres költeményét használja fel Durkó Zsolt gyermekkarra komponált műve, amelyet a következő percekben hallhatunk majd. Az első kérdés így szól, ki írta a szöveget?

0: kérdésünk tehát az, hogy ki írta a szöveget?
1: A szöveget Vörös Sándor írta, és érdekes, hogy de az ő hangján is vannak felvételeim. A pedagógus koromban, már most már nyugdíjas vagyok, volt egy irodalom kolléga, aki elvitte a gyerekeket egy kirándulásra, Budán lakott, azt hiszem Vörös Sándor annak idején 70-es években, és megkérdezték a gyerekek, hogyan kell lejteni a költőbácsi nevét, Veöres, Vöeres, vagy Vöres. Erre elmosolyodott magát a költő, és azt mondta, gyerekek, két ővel, vörös, mint ökör.
0: Hát akkor maradj. Igen, igen. Egyébként Végvári András is jól válaszolt. Így igaz, Vörös Köszönöm. Sándor volt a költő, akit kerestünk, és maradjunk is továbbra Vörös Sándornál két ővel. Egy kedves tündérről szól most az a vers, amelyre Farkas Ferenc komponált szokatlan ötnegyedes metrumú dalt. A tündér neve Bóbita, és rengeteg dolga akad, pontosan négy versszakra elegendő. A második kérdés így szól, mit nem csinál Bóbita a felsoroltak közül? Épít, játszik, vagy hegedül? Tehát mit nem csinál Bóbita? Épít, játszik, vagy hegedül?

0: kérdésünk tehát az, hogy mit nem csinál Bóbita? Épít, játszik, vagy hegedül?
1: Hát mindenfélét csinál, de hegedülni egyáltalán nem hegedül, mert furcsán jön neki, hogy Bóbita nem hegedül, a ritmus valahogy az. Igen.
0: Igen, jó a válasz. Így igaz, nem hegedül. Ugye a békahadak fuvaláznak, és a sáskahadak hegedülnek. Így viszont már kijön a ritmus. Gratulálok. Végvári András pedig helyesen válaszol, hiszen a második kérdésre is jó a válasz, jön a harmadik kérdés. És ugye Vörös Sándor nem csak gyermekeknek írt, ismét kórusmű következik, amelyet a 20. század egyik legnagyobb magyar szerzője komponált a darabhoz. Vörös Öregek című versét használta. A harmadik kérdés az, hogy ki lehet a zeneszerző?

0: kérdésünk az, hogy ki lehetett a zeneszerző?
1: Kozály Zoltán.
0: Tökéletes a válasz, így igaz. Egyébként a Magyar Rádió énekkara előadását hallottuk, Strauss Kálmán vezényelt. És hogy nehogy szó érje a ház elejét, előtte pedig a Bóbitát, a Tündért Zempléni Mária énekelte. Na de forduljunk rá az utolsó kérdésre. Közben itt szépen halkan három kérdésre jól válaszolt, úgyhogy a koncertjegyet mindenképpen megnyerte, ehhez gratulálok.
1: Nagyon köszönöm.
0: De akkor jöjjön a negyedik kérdés, és zárásként egy másik Kodály kórusműbe is belehallgatunk, amelynek szintén Vörös Sándor írta a szövegét. Egy tengerparti északi ország csúcsos csukját viselő leányáról lesz szó, akik mindig mosolyognak, de sohasem nevetnek. A mai játék utolsó kérdése így szól, milyen nemzetiségűek a lányok?

0: kérdésünk tehát az, hogy milyen nemzetiségűek a lányok?
1: Norvég lányokról van szó.
0: Igen, igen. Tökéletes a negyedik kérdésre is a válasz. Gratulálok Végvári Andrásnak, mind a négy kérdésre szuperül válaszolt, nagyszerűen játszott.
1: Köszönöm szépen.
0: Mi is köszönjük, viszont hallásra.
1: További szép napot és jó egészséget, minden jót kívánok.
0: Köszönjük szépen, viszont kívánjuk. Ludwig van Beethovennel folytatjuk az Ez-dur trió második tételét, az Abbek trió játsza.

Ludwig van Beethoven Esz-dur triójának második tételét, a Scherzót hallottuk, az Abegg trió játszott. Nikolaj Rimszkij-Korszakov a következő zeneszerzőnk, a Szatkóból szól a harmadik felvonás részlete, a Hindudal Aida Garifullina énekel.

Nikolaj Rimszkij-Korszakov Szatkójából szólt a hindu dal, a harmadik felvonásból Heidegári Fullina énekelt, az Osztrák Rádió szimfonikus zenekara játszott. Kedves hallgatóink, hamarosan játszunk, előtte azonban hallgassuk Jan Václav Vozsisek D-dur szimfóniájának negyedik tételét, a Skót Kamara zenekar játszik vezénnyel, Charles Mekeres.

0: Jan Václav Vazsisek D-dur szimfóniájának negyedik tételét hallottuk, a skót kamarazenekar játszott, vezényelt Charles McCarras.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: És ahogyan ígértem, játékkal folytatjuk a műsort. A mai játék során egy érdekes koncertre lehet páros belépőt nyerni. A helyszín Vác Fehérek temploma, az időpont június 26 péntek, ez a régi zenei napok nyitó koncertje. Fellép Szutréli Katalin, Komlósiné Dankó Eszter és Komáromi Márton, illetve Melkovics Zoltán, a Kapella Szavária és a Purcell kórus vezényel Vashegyi György. Haydn és Schönauer műveket adnak elő. Ez tehát a koncert, amire lehet páros belépőt nyerni, és a mai muzsikáló reggelben többször elhangzott egy hegedű művész neve, akinek Bartók a nemrég megtalált rövid kompozíciót szánta. Erről beszélgettünk a mai reggelben hosszasan Bősze Ádámmal. Ő többek között azt is kiemelte, hogy bár fontos ez a nemrég felbukkant mű, ha Bartók és az említett hegedű művész kapcsolatát vizsgáljuk, akkor az igazi nagy mű az az első vagy korai hegedű verseny. Ebből hallunk hamarosan részletet. A kérdésünk az, hogy ki volt a hegedű művész, akinek Bartók ezt a darabot szánta egyfajta szerelmi vallomásként. 0630 30 30 160 az SMS számunk, muzsikáló reggel kukac radio.hu az e-mail címünk. Jó játékot kívánok!

Bartók Béla első vagy fiatalkori korai hegedű versenyének első tételét hallottuk, Kelemen Barnabás játszott hegedűn a Nemzeti Filharmonikus Zenekart, Kocsis Zoltán vezényelte. A kérdésünk az volt, hogy ki volt az a hegedű művész, akinek Bartók ezt a darabot szánta egyfajta szerelmi vallomásként, a helyes megfejtés Geyer Steffi volt. Gratulálok Lajcsik Imrének, ő nyerte a mai nyereményt. Schumannal folytatjuk a C-dur arabeszk szól Würz Klára előadásában.

Schumanntól szólt a C-dur arabeszk, Würz Klára játszott zongorán. Most következik Camille Saint-Saëns, Sámson és Delila című művéből a Bacchanália, a skót nemzeti zenekar játszik, vezényel Néme Jervi.

0: Camille Saint-Saëns Sámson és Delila című művéből szólt a Bacchanália, a Skót Nemzeti Zenekar játszott, vezényelt Néme Jervi. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai muzsikáló reggel. A kollégáim, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Bozzai László nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok. Szejlő Dénest hallották. Most hírek következnek, pontosan 9 óra van.
1: Híreink következnek.

0: Jó napot kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Rendkívüli kormányülés lesz ma, ami után a Tisza párt frakcióülés tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Az országgyűlés rendkívüli kétnapos ülésén több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. Holnap dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá esett az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. Csaknem 60 Moszkvára irányított ukrán drónt semmisített meg éjszaka az orosz légvédelem. Az orosz főváros polgármestere sérültekről vagy anyagi károkról nem számolt be. Három moszkvai repülőtér átmenetileg felfüggesztette a repülőgépek indítását és fogadását. Kétszer szüneteltették a forgalmat a Krími hídon is, amely az orosz szárazföldet az elcsatolt félszigettel köti össze. Mintegy 80 percig tartó egyeztetés után véget ért az amerikai-iráni tárgyalások első köre Svájcban. Az egyeztetések most az amerikai és az iráni oldalon is zárt körben folytatódnak. A találkozó alatt az iráni és az amerikai vezetők is fenyegető kijelentéseket tettek. Az iráni elnök arról beszélt, hogy joguk van az urándúsításhoz. Donald Trump pedig figyelmeztette Teheránt, ha a Hezbollah folytatja a háborút Libanonban, újabb csapások érhetik Iránt. Itthon a tegnapi csapadék nem volt elegendő ahhoz, hogy érdemben javítsa a talaj mélyebb rétegeinek vízhiányát, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella a Kossuth Rádióban közölte, országosan átlagban mintegy 470 mm, az Alföld egyes térségeiben pedig több mint 900 mm csapadék hiányzik a talajból. A szóvivő elmondta, a vízpótlás érdekében 10 cm-rel 750 cm-re emelték a Tiszató vízszintjét, ami mintegy 18,6 millió köbméter többletvíztározását teszi lehetővé. Mától 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a Nébih. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr-Moson-Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakóhelyeken is. Kigyulladt egy hűtőház Kilimánban hajnalban. A tűzoltók reggelre körül határolták a lángokat, közölte a Zalavár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Kósi Zsolt elmondta, a 2500 négyzetméteres épület jelentős részét elpusztította a tűz, a tető beszakadt. Nem sérült meg senki, és még időben sikerült több nagyértékű gépet, valamint üzemanyagot kimenteni a lángoló épületből. Kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét több felé kell záporokra, zivatarokra, helyenként felhőszakadásra, jégesőre számítani. A hőmérséklet napközben 30 és 35, késő este 20 és 28 fok között alakul. 9 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. A Mesterek órája mai adásában Jordi Savai vezényel és játszik Viola da Gambán. A César és Grammy-díjas katalán karmester, zeneszerző és gambajátékos a 70-es évektől kezdve foglalkozik régi zenével. Alapítója a Hesperion együttesnek, a Capella Real de Catalunya ének együttesnek, valamint a Concertes Nation zenekarnak. Mesterek órája Jordi Savai ma 18 órakor a Bartók Rádióban. Száz éve született Lukin László tanár, karnagy, zenei műfordító. Kiemelkedő szerepe volt az ifjúság zenei nevelésében. Zenés mesék, mesés zenék című sorozata igen népszerű volt. Lukin Lászlóra emlékezünk ma 19 órakor a Bartók Rádióban.
2: Nyáron se hagyja ki a kultúra színes, változatos világát. Ellátogatunk különleges helyszínekre, bemutatjuk a múlt és a jelen értékeit és a művészeti élet kiemelkedő alakjait. Mi leszünk az iránytű a kultúra gazdag világában. Libretto. Június 27-től, minden szombaton 16 óra 50 perctől az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
3: 6 perccel 9 óra után Csík Gabriella zenei szerkesztő és Bozai László hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Paul Dukas zenéjével kezdjük a mai délelőttöt, de nem a bűvészinas, hanem a C-dur szimfónia részlete következik. A mű harmadik tételét a BBC filharmonikus zenekarának élén Jean-Pascal Tortelier vezényli.

Paul Dukas zeneszerző egy kicsit olyan volt, mint Johannes Brahms, talán egy kissé túlságosan is perfekcionista, tökéletesre törekvő, mert Dukas is nagyon sok alkotását megsemmisítette, amikor ő nem tartotta elég jónak ezeket. És ezzel a kollégek nem is biztos, hogy egyetértettek, hiszen abban az időben, amikor a francia zeneszerzők konzervatív és progresszív táborokra szakadtak, Dukas egyikhez sem csatlakozott, mégis mindkét tábor képviselői csodálták őt. Beethoven, Berlioz, César Franck, Vincent Dendi és Debussy vonalán haladt a francia zeneszerző, de éppen ez a szimfónia, amelyen igen sokáig dolgozott, egyfajta függetlené válást jelent vagy mutat César Franck és Vincent Dendi hatásától. 1895-ben vázolta fel Dukas ezt a C-dur szimfóniát, ekkor 30 éves volt a zeneszerző, és a következő évben fejezte be, aztán 1897-ben volt a bemutató, Paul Vidal vezényelt, és neki is szól az ajánlás. És volt egy kis szabotás kísérlet a zenészek részéről, és a közönség is elég hűvösen fogadta a bemutatón, de néhány év múlva, 1902-ben már valódi sikert aratott a darab, és ezzel együtt a kutatók mégis úgy vélik, hogy jelentős szerepet játszott a francia szimfonikus iskola újjáéledésében, ennek ellenére érthetetlen, hogy manapság még mindig túlságosan ritkán adják elő, vajon miért nem szeretik jobban a zenekarok ezt a darabot. Egyszer csak változik ez is. Paul Dukas C-dur szimfóniájából hallottuk a harmadik tételt, a BBC Filharmonikus zenekarát Jean-Pascal Tortelier vezényelte. Következik most Carl Philipp Emanuel Bach és egy kamaramű részlete, az Ámol szonáta második tételét Robert Aitken fuvalán, Colin Tilney csembalon, Margaret Gay Gordon Kahn játssza.

Carl Philipp Emanuel Bach Ámol szonátájának második tételét Robert Aitken fuvolán, Colin Tilney csembalón, Margaret Gay gordonkán játszotta. Ha már az első zenénél, Paul Dukas zenéjénél Johannes Brahmsot is említettem, mint egy másik túlságosan önkritikus zeneszerzőt, akkor hallgassuk is a zenéjét. Hál' Istennek a Változatok egy Haydn témára című művet nem pusztította el, mert szegényebb lenne nélküle a zenetörténet. A Haydn variációkat 1873-ban egy nyári pihenő alatt írta Johannes Brahms, és biztosan tudjuk, hogy ez valóban pihenés volt, mert a fogadó szobalánya a mester szobájának padlóján széttépve találta egy helyi művészcsoport meghívóját, amelyben felkérték, hogy csatlakozzon a találkozójukhoz. Nem ment el Brahms, hanem inkább pihent. Ami pedig a variációk témáját illeti, ezt úgy találta, hogy mivel lenyűgözték őt a zenei kéziratok, könyvtárakba szívesen járt. 1877-ben pedig Carl Ferdinand Pohl, Haydn életrajzírója és a Bécsi Filharmóniai Társaság könyvtárosa mutatta meg neki Haydn kéziratait. És ezt a bizonyos Szent Antal korált is, ami egy fúvós divertimentó része volt Haydnnál. Brahms pedig lemásolta a darabot, és mivel azt az információt kapta, hogy ez Haydn műve, így nevezte el a saját darabját is. A korál ugyan nem Haydn alkotása, de nézzük el a könyvtárosnak, talán Haydn iránti mindent elsöprő lelkesedése miatt volt ez így, hogy neki tulajdonította a darabot, nem beszélve arról, hogy a 19. század elején a kiadók gyakran híres zeneszerzők nevét társították ismeretlen vagy kevésbé ismert szerzők műveihez. Tudunk is erre ugye sok-sok példát, amikor később, sokkal később derül ki, hogy egy hírnevét tekintve kisebb mester alkotásáról van szó, de egy nagyobb neve alá rendelték a darabokat, hogy azok jobban eladhatók legyenek. Minden esetre Brahms darabja két zongorás változatban készült, és ez volt Johannes Brahms utolsó nagyszabású zongoraműve, mert élete hátralévő 23 évében inkább a zenekarra összpontosított. A bemutató csodás lehetett, mert a zenekari változatot maga Brahms vezényelte a bécsi filharmonikusok élén, és most is a bécsi filharmonikusokat halljuk Johannes Brahms Változatok egy Haydn témára című művének részleteivel. John Barbirolli vezényel.

0: Johannes Brahms opusz 56-os B, mert a zenekari változata B. Változatok egy Haydn témára című művéből hallottunk részleteket. A bécsi filharmonikusokat Csompár Biroli vezényelte.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 9:50, Giovanni Battista Pergolesi, az Urhat nem szolgáló című operájának első felvonásából következik most Serpina áriája. Farkas Katalin énekel, a Capella Saveriát Németh Pál vezényli.

Szerpína áriáját hallottuk Pergolesi, az Urhat nem szolgáló című operájának első felvonásából. Farkas Katalin énekelt, mellette a Capella Savariát Németh Pál vezényelte. Maradunk Itáliában, és Saverio Mercadante következik, aki Rossini biztatására fordult az opera felé. 25 éves volt, amikor az első operáját bemutatták, de előtte még 22 évesen iskolája, a Nápolyi Konzervatórium zenekarának karmestere lett, és ekkoriban írta zenekari műveit és versenyműveit, szimfóniákat is, és tényleg versenyműveket. Az, hogy a fuvolát előnyben részesítette, annak meg egész egyszerűen az volt az oka, hogy ez volt az egyik hangszer, amit tanult a Nápolyi Konzervatóriumban, a hegedű mellett és a zeneszerzés szak mellett, úgyhogy ezért kedvelte annyira a fuvolát. Mercadante émol fuvola versenyének harmadik tételét hallgatjuk most. Severino Gazzelloni és az I Musici di Roma kamarazenekar játszik.

Saverio Mercadante Émol Fuvola versenyének harmadik tételét Severino Gazzelloni és az Imhuzici di Roma kamarazenekartól hallottuk. 1936-ban kezdődik a következő darab története, amikor Darius Milhaud kísérőzenét írt a Repülő orvos című színdarabhoz. A mű címe abból a cselekményből ered, hogy egy szolgának egyszerre kell önmagát és állorvos testvérét is alakítania, akinek különböző helyszíneken kell megjelennie, éppen akkor, amikor a szolga eltűnik. A ház felső emeletéről a földszintre való lejutást például egy kötél segítségével oldják meg a színdarabban. A cél pedig mi más lenne, mint hogy a szolga segítsen a gazdája szerelmi problémái megoldásában. Ennek a darabnak bemutatója Darius Milhaud zenéjével a párizsi Scaramouche színházban volt. És innen indulunk a következő évben, 1937-ben, amikor Milhaud Marguerite Long zongoraművész pedagógus kérésére két zongorás változatot komponált. Egy szit készült el így, és Long két egykori tanítványának, Marcel Meyernek és Ida Jankelevicsnek keresett zenét egy 1937-es párizsi nemzetközi kutyakiállításon való fellépéshez, és ehhez akart valami nagyon izgalmas, kedves kis darabot, egy jól hallgatható két zongorás művet találni. Ehhez kérte Milhaud segítségét. A darabnak pedig annyi köze van az előbb említett repülőorvos kísérőzenéhez, hogy a zongoramű címe ezért lett Scaramouche, a színdarab előadásának színházától kölcsönözte a nevet Darius Milhaud. Így lett ez a Scaramouche Suite, amelyből most a második és harmadik tételét hallgatjuk, Brache Eden és Alexander Tamir előadásában.

Darius Milhaud Scaramouche szvittjének második és harmadik tételét Brahe Eden és Alexander Tamir játszotta. Mozart következik, a Haydn kvartettek ötödik darabjából hallgatunk egy tételt. Meinhard Solomon zenetudós Mozart életrajzi könyvében idézi Beethovent, aki tanítványának Kár Csernyinek állítólag azt mondta, hogy ezzel a bonyolult kontrapunktikus technikával, amellyel ezeket a Haydn kvartetteket írta, Mozart azt üzente a világnak, nézzétek, mi mindenre lennék képes, ha ti készen állnátok rá. Hát azért ma már talán készen állunk erre, hogy befogadjuk és igazán örüljünk ezeknek a műveknek, még ha a korabeli közönségnek esetleg Mozart szerint túl sok volt ez az alkotás. Hallgassuk a 464-es köhőjegyzék számú A-dur vonos négyest, a Haydn kvartettek ötödik darabját, a mű első tételét a Takács vonos négyes játssza.

0: Mozart 464-es köhögjegyzékszámú A-dur vonos négyesének első tételét a Takács vonos négyes játszotta.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Egy perc múlva lesz 10 óra, hallgassuk most Arcangelo Corelli Opus 5-ös szonáta sorozatának negyedik darabját. Frédéric de Rosse és Natalie Hotman blokkflötén, Alain de Riquere fagotton játszik, és mellettük a La Pastorella együttest halljuk, de nem a teljes darabot, bocsánat, hanem a harmadik, negyedik és ötödik tételt halljuk az F-dur szonátából.

Bár most a negyedik darab részleteit hallgattuk az Arcangelo Corelli Opus 5-ös sorozatából, de mivel fúvósok is szerepeltek, hadd említsek két másik darabot a sorozatból, ami meg John Barbirolli karmesternek volt inspiráció. A 10. szonáta Preludio Allemande et Gavotte Zsig tételeinek, valamint a 7. mű Sarabandjának felhasználásával ő egy oboa versenyt komponált, amelyet oboa művész feleségének, Evelyn Rothwellnek ajánlott, és készítettek is egy közös felvételt, nagyon jó kis darab lett ebből. Szóval Barbirollit is inspirálta Corelli, de mi most az Opus 5-ös sorozat 4. F-dur szonátájából hallgattuk a 3., 4. és 5. tételt. Frédéric de Rose és Nathalie Huttman blokkflőtén, Alain de Riquere fagotton játszott, és mellettük a La Pastorella zenészeit hallgattuk. Alma Viva és Figaro kettőse, ma már Rossinit is említettem Saverio Mercadante-nál, akkor most következzék a zenéje. A Sevillai Borbé első felvonásának részletét halljuk. Ramón Vargas és Manuel Lanza énekel, a milánói Verdi Színház zenekarát Vjekoszláv Szutej vezényli.

Alma Viva és Figaro kettősét hallottuk Rossini a Sevillai Borbély című operájának első felvonásából. Ramón Vargas és Manuel Lanza énekelt, a milánói Verdi Színház zenekarát Vjekoszláv Szutej vezényelte. Richard Strauss opusz 5-ös H-moll szonátájának részlete következik most, a második Adagio cantabile tételt Glenn Gould játssza.

Richard Strauss opusz 5-ös H-moll szonátájának második tételét Glenn Gould előadásában hallottuk. Most pedig következzék Georg Christoph Wagenseil zenéje, aki a késő barokk és a kora klasszikus korszak osztrák zeneszerzője és orgonistája volt. Virtuóz előadóként ismerték és kedvelték őt, és újszerű operái és szimfóniái jelentős hatást gyakoroltak a klasszikus korszak zeneszerzőire. Az operák esetében ez például azt jelentette, hogy az áriák, kórusok és recitatívok szerkezeti elemeit hosszabb évekbe rendezte, így elkerülte a barokk operák akkoriban, és nagyjából az 1700-as évek közepéről beszélünk, szóval akkoriban már túlságosan kiszámítható formai mintáit. De most nem opera részletet és nem is szimfóniát, hanem egy versenymű részletét hallunk Georg Christoph Wagenseil életművéből. Ez lesz a G-dur hárfa verseny nyitótétele, amelyet Vig Andrea és a budapesti vonósok felvételéről hallgatunk.

0: Georg Christoph Wagenseil volt az első, vagy az egyik első szerző, akinek darabjait a kis Mozart megtanulta, és a Schönbrunni kastélyban volt is egy koncert, 5 éves volt akkoriban Wolfgang Amadeus Mozart, és az édesapa Leopold Mozart meg is kérte Georg Christoph Wagenseilt, hogy menjen oda a koncertre és lapozzon a gyermeknek, mert hogy az ő művét adja majd elő az előadáson. Nem tudjuk, így volt-e, de talán oda is ment a zeneszerző, és megcsodálta a kisgyermek játékát. Most viszont Georg Christoph Wagenseil zenéjét hallottuk, a G-dur hárfa verseny első tételét, Wieg Andrea hárfa művész és a budapesti vonósok felvétele szólt.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagoség alatt a Budai Vártövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
2: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renó Kapuszon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklör, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 1 percünk van még 10:30-ig, de a tapasztalat azt mutatja, hogy ilyenkor már itt van mindenki, aki játszani szeretne. Elérkeztünk a délelőtti játékhoz. Egy koncert és egy lemez, ezek most az ajándékok. A koncert június 25-én csütörtökön este 7 órakor lesz a Balatonfüredi Vasari Galériában. Ezt már sokan tudják, ilyenkor nyáron a balatonfürediek a Nemzetközi Gitárfesztivál koncertjeit hallgathatják, ami idén már 20 esztendős, gratulálunk hozzá. És azt is tudjuk, hogy mindig kiváló művészeket hívnak, akkor is, hogyha külföldiekről van szó, akiket esetleg a magyar közönség nem ismer, de biztosak lehetünk benne, hogy nagyszerű művészek ők. Leon Ravnikar, szlovén gitárművész, valamint az Iránból érkezett Sara és Sanaz Zaher gitárduó koncertje lesz ez csütörtökön este 7 órakor. Erre van egy páros jegyünk, ez tehát a Balatonfüredi Vasari Galéria programja. És a másik ajándék pedig egy lemez, a Dejan Terzic dobos által 2012-ben alapított Melanoia Quartett. Ez az elnevezés a melankólia és a paranoia ötvözetéből származik. Kamara jazz és avantgárd jazz fúzió. Ezt a stílust játsszák a zenészek, és ennek az együttesnek lemeze a mai tárgynyeremény. És várom természetesen a zenei javaslatokat is, de ehhez kell egy helyes válasz, mondom a kérdést. 1947. június 20-án volt Benjamin Britten Albert Herring című operájának bemutatója a Glyndebourne Fesztiválon a zeneszerző vezényletével. John Christie, a fesztivál tulajdonosa és alapítója állítólag nagyon nem szerette ezt a darabot, és a premier közönségét a következő szavakkal üdvözölte, ez nem egészen a mi műfajunk. De 38 évvel később, 1985-ben egy újabb Glyndebourne előadás az opera történetének egyik legsikeresebb előadása lett. Ha a Glyndebourne alapítója nem is kedvelte a művet, egy legendás zongoraművész szerint ez a 20. század legnagyobb Wieg operája. El is vitte a saját fesztiváljára, amit 1981-ben a moszkvai Puskin Múzeum igazgatónőjével együtt alapított Decemberi esték címmel. A fesztivál megnevezésében a zongoraművész halála után már a neve is szerepelt, de nem mondom meg, hanem találjuk ki. A zongoraművész szerint az Albert Herring a 20. század legnagyobb Wieg operája, de a művész meg a 20. század egyik legnagyobb zongoraművésze volt. Nem csak Moszkvában, hanem Franciaországban, a Loire-völgyben is volt zenei fesztiválja, itt Kocsis Zoltán is járt. Vlagyimir Horovic pedig egyszer azt mondta, csak egyetlen orosz zongorista játékát szeretem, az övét. Vajon kire gondolhatott, ki lehet ez a zongoraművész egy nagyszerű moszkvai és egy nagyszerű Loire-völgyi fesztivál tulajdonosa, irányítója? Ki lehetett ez a nagyszerű zongoraművész? A nevét SMS-ben a 0630-30-30-160-as számra, e-mailben pedig a muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu címre várjuk. Tehát egy legendás orosz zongoraművész neve, a legnagyobbak egyike, akivel Kocsis Zoltánnak is kapcsolata volt. Ki lehet ő? How's the man?

and sugar coat, and folks are all finding every day.

Többféle zeneszerző név, zeneszerző zongoraművész név jelent meg a válaszokban. Ugye az volt a kérdés, hogy ki is az a nagy 20. századi zongoraművész, aki szerint a 20. század legnagyobb vígoperája volt Benjamin Britten Albert Herring című darabja, és el is vitte a saját fesztiváljára Moszkvában, amelynek az eredeti címe vagy neve az volt, hogy Decemberi esték, és amikor a zongoraművész elhunyt, akkor az ő nevét is beillesztették a fesztivál címébe. Sziasztok, Richterről van szó. Ő volt az, akinek francia túri fesztiváljárn látogathatott el Kocsis Zoltán, és ott játszott először együtt Sziasztok Richterrel, és a moszkvai fesztivált pedig decemberi esték, Sziasztok Richter decemberi estéi, ha jól emlékszem, így nevezték át, amikor a zongoraművész elhunyt. Szóval Richter volt a helyes válasz, és ezzel vannak természetesen nyerteseink is, de először is lássuk, hogy milyen felvételt hallgattunk. Benjamin Britten Albert Herring című operájának első felvonásából szólt részlet. Peter Pierce, Joseph Ward, Catherine Wilson, Sheila Emmett, Joanna Peters, Sheila Rex, Sylvia Fisher, John Noble, Owen Brannigan, Edgar Evans, April Cantello, Anne Pashti és Stephen Terry énekelt, az angol kamarazenekart pedig a szerző Benjamin Britten vezényelte. És akkor lássuk a nyerteseket, a koncertjegyet és a tárgynyereményt Valadinc István és Laki Ádám nyerte, zenei ajándékokkal pedig Rubi Ilona, Neményi Marian és Prokop Gábor gazdagítja a mai délelőttöt. Rubi Ilona Telemann zenéjét javasolta, a vízi zene valamelyik tételét. Én azt hiszem, hogy a nyitányt, az első tételt talán ritkábban hallgatjuk ebből a darabból, úgyhogy szóljon most ez, a King's Consort felvételét halljuk.

Georg Philipp Telemann vízizenéjének első tételét hallottuk, a nyitányt a King's Consort felvétele szólt. Neményi Marian kérésére tulajdonképpen családi felvételt hallgatunk. Savini Márta hegedűművész lánya, Aszódi Mária énekel. Händel zenéje következik, a 9 német ária, 8. a Kellemes bokrok közt című dalát halljuk, de a felvételen van még zongorista is, Déri András játszik.

Handel 9 német ária sorozatából a 8. a Kellemes bokrok közt című dalt hallottuk. Aszódi Mária énekelt, Chiovini Márta hegedült, Déri András zongorázott. Chiovini Márta hegedűművész az Operaház koncertmestere volt, és kiváló operaénekes lányát hallottuk, sajnos már egyikük sincs az élők sorában. Aszódi Mária operaénekesnő fájdalmasan korán, mindössze 51 évesen hunyt el. Úgyhogy köszönjük szépen hallgatónknak, hogy felidézhettük felvételüket. Prokop Gábor javaslatára pedig visszatérünk a kérdéshez, mert nagyon jól össze lehetett kötni. Hallgatónk Robert Schumann opusz 44-es Ezdur zongoröltösének 4. tételét javasolta, és ebből bizony van olyan felvétel, amelyen Sziatoszláv Richter zongorázik, és ugye az ő neve volt a helyes válasz a mai játékban, úgyhogy ezt a felvételt hallgatjuk. Sziatoszláv Richter és a Borodin vonos 4-es játszik.

0: Robert Schumann Opus 44-es Ez-dur zongoraötösének negyedik tételét hallottuk Szvjatoszláv Richter és a Borodyin vonos 4-es előadásában, és ez a harmadik zenei ajándék ma délelőtre. Köszönöm szépen mindenkinek, holnap folytatjuk.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 7 perc elmúlt 11 óra, a műsort egy másik nagy mesterzenéjével folytatjuk. Beethoven 8. szimfóniájából szól a második tétel. A Magyar Állami Hangversenyzenekart Ferencsik János vezényli.

Beethoven 8. szimfóniájának második tételét hallottuk, a Magyar Állami Hangversenyzenekart Ferencsik János vezényelte. Következzék most Max Reger opusz 141-es G-dur szerenádjának első tétele, Varga Fruzsina fuvolán, Fenyvesi Andrea hegedűn, Fehérvári János brácsán játszik.

Max Reger G-dur szerenádjának első tételét Varga Fruzsina fuvolán, Fenyvesi Andrea hegedűn, Fehérvári János brácsán játszotta. Most pedig hallgassuk Liszt Ferenc, Doppler Ferenc 6. magyar rapszódiáját a londoni filharmonikusok előadásában.

0: Liszt Ferenc Doppler Ferenc 6. magyar rapszódiáját a londoni filharmonikusoktól hallottuk, és ezzel ér véget mai műsorunk. Kollégáim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. A hőségben vigyázzanak magukra.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Száz éve született Lukin László tanár, karnagy, zenei műfordító. Kiemelkedő szerepe volt az ifjúság zenei nevelésében. Zenés mesék, mesés zenék című sorozata igen népszerű volt. Lukin Lászlóra emlékezünk ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Ma esti jazz műsorunkban az Arthritis Quartet játszik. A 2019-ben alakult kortárs jazz formációt Pintér Zoltán zongorista, Kolman Gábor szaxofonos, Orbán György bőgős és Balázs Elemér dobos alkotja. Tavaly nyáron léptek fel a debreceni bor és jazz napokon. Jazz koncertek. Az Arthritis Quartet. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Arckép. Alkotó emberek portréja.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Mai műsorunk vendége Gyöngyösi Levente, Erkel, Bartók pásztori és idén március 15-e óta Kossuth Díjas zeneszerző. Éppen mert pályafutása egy ilyen csodálatos mérföldkőhöz érkezett, a legelején kezdtük a beszélgetést, hogy mikor tudatosodott a kis Leventében, hogy zeneszerző szeretne lenni.
2: Egészen pontosan 11 éves korom körül volt az, amikor elkezdtem írni egy Dióbél királyfi című operát több felvonásban, amiből egyetlen egy ária készült el. Tehát körülbelül ez az az időszak, amikor addig is tudtam, hogy zenész leszek, ez abban a nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hogy ezen 5-6 éves koromtól teljesen egyértelmű volt. Tehát végsősorban föl sem merült más. De a zeneszerzés maga az szerintem azért jött, mert sokat jártunk koncertre, vittek minket operába. Én Kolozsváron születtem, és az első 14 évét az életemnek Kolozsváron éltem le. És ugye Kolozsvárnak két operaháza van, egy román, meg egy magyar, és egy nagyon magas színvonalú szimfonikus zenekara is, tehát mi elég sokat jártunk, még a Ceausescu időszak szocialista, szerencsétlen, terhelt viszonyai között is elég jó koncertélet volt, és főleg az operák nagyon nagy hatással voltak rám. És akkor úgy, az ember akar írni egy ilyet. 11 éves koromban meg is próbálkoztam vele, hát nyilván nem sikerült, de ez mindegy is, mert valahogy akkor ott híve ment. Szerintem a zongora tanárnéni így hívét vitte, hogy itt van egy gyerek, aki úgy döntött, hogy ő zeneszerző lesz, és akkor onnantól kezdve valahogy engem ott ebben a környezetben úgy kezeltek, mint akiről tudjuk, hogy zeneszerző akar lenni. És ez, hogy tudjuk, ez titokzatos módon segítette azt, hogy én is akarjam ezt tovább. Tehát végsősorban onnantól kezdve mostanáig föl sem merült, hogy én valami mással is foglalkozhatnék. Mindig arra gondolok, hogy ez nagyon nagy szerencse, mert ez nagyon ritkán van talán így.
0: Az első opera, ami már el is készült, a Gólya Kalifa. Ennek prelúdióját halljuk most. A Matáv Szimfonikus Zenekart Vashegyi György vezényli.

0: Úgyhogy egy hatalmasat ugrunk ehhez képest az időben, és nagy vonalakban végignézzük az életművedet. Az benne a lenyűgöző számomra mindenképp, hogy még akkor is, hogyha az opera indított el, és végül is született egy opera, hanem is a Diobea királyfi, de készült opera, és ahogy nekem korábban említetted, tervezel egy másodikat, de nem csak az énekes műfajok, hanem tulajdonképpen bármilyen irányban nagyon szívesen kirándultál. Tehát nem álltál rá arra, hogy te az ének hangzeneszerzője vagy, vagy a szimfonikus repertoár zeneszerzője vagy, hanem majd, hogy nem bármi, ez a mindenevő zeneszerző. De mégis, ilyenkor melyik ad könnyebb inspirációt, vagy hogyan ad inspirációt egy zeneszerzőnek az, hogyha saját ötlet jön és elkezd dolgozni, vagy mindig érdemes, vagy éppen anyagi megfontolásból is meg kell várni, hogy egy felkérés érkezzen?
1: Én felkérésre dolgozom most már idestova 30 éve. Ez azzal is jár, azzal a következménye, hogy nem tanítok például, és néha hiányzik egyébként, de lehet, hogy nem baj, mert vannak nálam erre sokkal alkalmasabbak talán. A saját inspiráció az veszélyes. Olyan értelemben, hogy most képzeljük el, az én életemben, mondjuk, vagy életművemben a saját inspirációi darabok százalékos aránya mondjuk olyan 10% maximum. Azért, mert ez egy érzelmileg eléggé megviselő helyzet. Képzeljük el, hogy hogy működik a direkt inspiráció. Általában a zeneszerzővel történik valami, átél valami fontosat, egy nagy szerelmet, vagy egy halálesetet, vagy egy őt nagyon-nagyon foglalkoztató érzelmi helyzetbe kerül, és akkor úgy érzi, hogy ez annyira megérinti, hogy se lát, se hal, és azzal kell, azzal fekszik, és akkor ezt ki kell magából írni. Valahogy én így képzelem a direkt inspirációt. De most az nem baj, hogyha ilyenekből nincs túl sok. Ugyanis eléggé rendezetlen lelkiállapotot eredményez ilyenkor mindig. Mondok el egy klasszikus példát. 2002-ben történt az, hogy a Korály Zoltán Magyar Kórus Iskolában én elég sokat tartózkodtam, és nagyon jóba voltam a Gemma ének együttessel, amit Tóth Márton vezet mind máig. Az ő öccse teljesen váratlanul egyszer csak vezuhant egy szikláról, és meghalt. És hihetetlen, megdöbbentő érzelmi kavalkád volt ez. Tehát, hogy rettentesen megviselt mindenkit ez, hogy egy fiatal ember egyszer csak egy ilyen balesetben életét veszti, és ott marad a felesége a pici babával. Hogy úgy éreztem, hogy nekem ezt muszáj magamból kiírni. És egy gesztus is szerettem volna tenni a családnak ezzel, és akkor erre írtam egy kórusművet, a Te Luci Sancte Terminum címűt. Elérte a célját, és azt hiszem, hogy szépen sikerült, és örültek neki, és tulajdonképpen azóta is szeretik ezt a darabot, sok kórus elénekelte. De nekem ebből az maradt meg, hogy ezen az áron nem biztos, hogy én sokszor szeretnék ilyet. A szerelmi csalódás a másik, ami nagyon klasszikus szokott lenni. A zeneszerző, vagy egy költő, vagy egy drámaíró ezt így versbe szedi, hogy mit évez és mi történt vele. Ez is egy kellemetlen állapot, amikor az ember ki van bukva érzelmileg, amikor rosszul van, akkor nagyon nehéz zenét írni. Én nekem inkább úgy működik, hogy megtörténnek ezek a fontos dolgok, amelyek engem érdekelnek, és azokat ugye elteszem valahova mélyre. És a megfelelő pillanatban, amikor mondjuk nagyon jól vagyok, és éppen minden rendben van, és akkor éppen várnak tőlem egy olyan darabot, akkor előveszem. Így sokkal könnyebb. Mert hogy így majdhogy nem egy ilyen védett közeg van a zeneszerzőnél, tehát nem benne van a közepében, hanem az érzés maga, meg amit az egészről mondani akar, az már leülepedett, az már ott szépen működik, bármikor elővehető. Nálam így szokott ez valahogy működni, hogy inkább később próbálok ezekről a fontos dolgokról zenét írni. Tehát, hogy az embernek megvan az a szakmai tudása talán, hogy bele tudja magát képzelni, elő tudja magából bányászni azt az érzést, ami annak a darabnak az érzelmi felépítéséhez szükséges.

0: A Szilágyi Domokos versére írt Vihar című darabot hallottuk. A mű Debrecen város megrendelésére a 19. Bartók Béla kórusverseny megnyitó hangversenyére készült 2002-ben. A Muzika Nostra kórus énekelt, Novotny Tibor és Szilvási Attila ütőhangszereken játszott, Mindszenty Zsuzsánna vezényelt. Most pedig folytassuk a beszélgetést a zeneszerzővel, Gyöngyösi Leventével. Most már majdnem választ kaptam arra a kérdésre, amelyet az évek során nagyon sok zeneszerzőnek feltettem, de mindenki csak közelíti valahogyan a választ, mint hogyha nem lenne olyan egyszerű erre választ adni, hogyha felkérés érkezik egy zeneszerzőnek, és meghatározzák mondjuk azt az együttest, amelyre meg kell írni egy darabot, akkor hogyan kezdődik a gondolkodás? Tehát hogyan tud egy zeneszerző azonnal mondjuk egy vonós négyesben vagy egy kórusban gondolkodni? Ha jön az ötlet, akkor alakul a munka, de mi van akkor, ha nem akar jönni egy ötlet?
1: Én megválaszolom.
0: Halljuk.
1: Tehát nálam biztosan úgy van ez, hogy saját magam felé hagylik a kezem, óvatosan. Nagyjából tudom, hogy egy kórusról, hogy milyen fajta művet vár. Tehát a fajtán azt értem, hogy persze tudom, hogy egy női kar, vagy egy vegyes kar, mit szeretnének, hogy hány perc legyen, de hogy milyen karakterű darab. Egy kórus felkérés az nagyon gyakran a karaktert is megszabja. Tehát tudja a karvezető, hogy ő versenyre szeretné vinni, és ezért egy nagyon gyors, pörgős, angry piece. Tehát egy mérges művet vár, amiben a kórus jó hangosan és jó durva dolgokat énekelhet, esetleg diszonanciákat is megmutathat, de mindenféle nagy kisimulások is lehetnek a műben. Tehát, hogy van egy karakterről való elképzelése is a karnagynak. Na, ha ez megvan, ha ebben úgy megegyeztünk, akkor ehhez én már könnyedén tudok szöveget választani, olyat, ami nekem jó, ami nekem megfelel, és ami engem megérint. Sokszor van az, hogy mi hosszan levelezünk arról, hogy jó lesz ez nekik, mit gondolnak, de a legtöbb esetben még erre sincs szükség, mert bíznak bennem, meghallgatom őket, hogy milyenek, vagy esetleg régi ismerősök, és pontosan tudom, hogy mik az evényeik, mik a hibáik. Az a lényeg, hogy a szöveg előhoz egyfajta karaktert, amit nekem elő kell hívni, és ki kell találni egy karakterdarabot, mondjuk egy kórusdarabnál. A nem szöveges műveknél még könnyebb a helyzet. Mert ott nem köt minket a szöveg, hogy ott tulajdonképpen bármit kitalálhatok. Tehát egy vonós négyes, még nem írtam vonós négyes, és nagyon szeretnék egyébként. Kamarazenével rosszabbul állok. Tehát nagyon jól mondtad, hogy elég sok mindent megpróbáltam, de azért a kórusdarabok eléggé többségben vannak. És most már igazából nagyon szeretnék kamarazenét írni, mert tulajdonképpen egy zeneszerzőnek fantasztikus dolog az, és még a későbbi énekes művekre is nagy hatással van, hogyha hangszeres művet ír. Szóval, hogy ott nincs szöveg, ott igazából bármilyen motivumot elképzelhetek, bármilyen fő témát, ami jól szól a hangszeren, vagy azon az együttesen. Régen azt gondoltam, hogy az, hogy nincs szöveg, az engem zavar, mert a szöveg azonnal ad egy karakter, inspirációt. Utána rájöttem, hogy ha nincs szöveg, az még jobb, mert akkor még a szöveg se köt, hanem tulajdonképpen te találod ki azt, hogy milyen legyen a mű. Néha ez, néha az.
0: A hangszeres kamaraművek közül szóljon most a rendhagyó hangszerelésű kvintet nyitó tétele. Szabó Rozália fuvalán, Szepesi Bence klarinéton, Marut Bálint gordonkán, Varga Judit zongorán, Réti Balázs hemondorgonán játszik.

0: Mai műsorunk vendége Gyöngyösi Levente, Erkel Bartók pásztori és idén március 15-e óta Kossuth Díjas zeneszerző. Mennyire vagy önkritikus, amikor hallod már a darabodat, és mondjuk jó előadásban, tehát azt tudod, hogy ez egy jó előadás. De mennyire kezdesz azon gondolkodni, hogy így kellett volna, javítani kéne?
1: Igyekszem nagyon gyakorlatiasan gondolkodni. Pár éve ezelőtt egy kórust is alapítottam, és minden évben csinálunk több koncertet, úgyhogy én vezénylek pont azért, hogy én fizikailag érezzem azt, hogy milyen a mű. Egy zeneszerző máshonnan tekint egy darabra, mint egy előadó. Ez nagyon érdekes, ha a kettő egy és ugyanaz, hiszen akkor nekem gyakorlati szemszögből kell néznem olyan dolgokat, amiket zeneszerzőként egész máshonnan nézek. Tehát a zeneszerzői látásmód az egy stratégiai látásmód. Fentről. Persze, amikor ott vagy a részletekben, akkor ki kell dolgozni őket, meg minden, de alapvetően a zeneszerző az nagy totálból nézi a saját művét. Mindig. Ha nem tudod ezt megtartani, ezt a darabba belemélyedve, és mondjuk egy operát írsz, és hosszan ívod, és nem tudsz néha felmenni a magasba, és rálátni az egészre egyben, az baj, szerintem. Muszáj egyben látnod, hogy a műben mi történik. Az előadó teljesen más. Persze, neki is fel kell építeni az előadást egyben, de sokkal fontosabb az, hogy mondjuk egy kíséret hogy alakul ki, hogy hogyan kell megformálni azt, hogy Anna azt tényleg megtegye azt a hatást. Több olyan zeneszerző is van, akinek a művei nem adják magukat olyan nagyon könnyen. Tehát meg kell fejteni. Érted? A részletekről van szó leginkább, és a végén kerül csak sor arra, hogy ugye az ember az egészet felépítse. A zeneszerző vagyok, majdnem mindig fentről nézem, amikor előadó vagyok, akkor elsősorban nagyon sokáig csak alulról nézem, és utána alakul ki szépen a nagyforma. Ez egy nagyon fontos különbség, és nagyon szerettem volna azt, hogy mind a kettővel tisztában legyek. És egész más képet mutat a saját darabom, hogyha én csinálom.
0: Azt mondtad a beszélgetés elején, hogy pillanatnyilag nem tanít, azt mondjuk hozzá ezt a pillanatnyilagot, mert azért ez még változhat idővel.
1: Így van.
0: Viszont te tanultál nagyon sok nagymestertől, és ezzel a Kossuth díjjal most nagyon sok nagymestered vonalát folytatod.
1: Elég ijesztő.
0: Ezt akartam kérdezni, igen.
1: Óriási felelősség. Nem olyan régen zenésítettem meg József Attila Dunánál című versét, és abban van az az elképesztő pillanat, amikor a költő ül a Dunaparton, és először csak maga van, és igyekszik megfogni a hangulatát az egésznek, is gondolkozik, és utána átalakul az összes ősévé. És én 100 000 ős szemlél velem együtt mindent. Valami ilyesmi történt velem is, hogy ez nem csak te vagy. Rengeteg ember élt itt, és ezek oda tették magukat. Borzalmasan keményen dolgoztak, és rettenetesen keményen megpróbálták mondjuk megakadályozni, hogy átfusson rajtuk a történelem. Én nagyon-nagyon boldog vagyok ettől, fantasztikusan megtisztelő, de nagyon érzem a felelősségét is. Muszáj néha felülről nézni egy-két dolgot. Tehát, hogy hova tartasz? Miért csinálod ezt? Engem ez foglalkoztat most nagyon erősen, tehát, hogy próbálok majd olyan darabokat írni, amik számomra tényleg a legfontosabbak, és amik kapcsolódnak ehhez, hogy ki vagyok én, miért itt élek, hogyan tudnék esetleg segíteni. Mert ugye művészek azok hitszerepet játszanak. Tulajdonképpen össze tudnak kapcsolni nagyon ellentétes gondolkodású embereknek a gondolatait, meg főleg az érzéseit, mert a zene az érzéseket kelt elsősorban. És én ezt nagyon boldogan betöltöm, ezt a feladatot. Tehát próbálok olyan műveket írni, amelyek minden magyar embernek ugyanezt jelentik, vagy ugyanazokat az érzéseket keltik benne. Azt hiszem ez a dolgunk.

0: Hogyha a művészeket megkérdezünk ugyanerről, hogy egy nagyobb díj mi mindent jelent számukra, akkor az esetek nagy részében jön a hasonló válasz, hogy hát ez nagyon megtisztelő, de mégiscsak végső soron az fontos, hogy részint az előadók, és pláne a közönség hogyan reagál. Neked milyen viszonyod van a közönséggel, ez zeneszerzőként mennyire lehet érezni?
1: A legfontosabb, amit itt talán eszembe jut, hogy kortárs zeneszerzőként nagyon nagy gondban vagyunk a nyelvvel. Nem nagyon van közös nyelvünk. Tehát míg a múlt század 50-es, 60-as éveiben a kortárs komoly és könnyű zene teljesen eltávolodott egymástól két ellentétes irányba, és a könnyű zene boldogan rácuppantalva a lyukra, amit ugye a kortárs komoly zene hagyott maga után, és szinte gyárszerűen termelik azokat a slágereket, amik garantáltan szállítják azokat az érzéseket, amiből mondjuk egy fiatal táplálkozni tud, és ezért ilyen rettenetesen népszerűek ezek a slágerek. Szerintem ezt egy kicsit mi elengedtük. És én nem érzem azt, hogy jól tettük volna. Olyan időnként, mintha légüves térbe vornánk, és nem lenne közönségünk. Tehát én azt hiszem, hogy a legfontosabb, amivel nagyon gyakran gondolok, hogy muszáj valahogy szót értenünk a közönséggel, aki még megvan. Szerintem ez természetellenes dolog, hogy egy mai fiatal például nem is hallott, mit tudom én, Schumannról. És veszítünk ezzel, ők is veszítenek, és mi is veszítünk, mert nem tudunk vele szóba állni. Úgyhogy én próbálok olyan zenét írni, amiben az esélye megvan egy pici-pici zenei műveltséggel, hogy bizonyos dolgokat én a zeneszerző, aki ezt tanultam, és ő, aki soha nem tanulta, és egész más zenét hallgat sokszor, nagyjából ugyanúgy halljuk, és ugyanúgy értjük. Ezzel nem azt akarom elérni, hogy ő szeressen engem, az tulajdonképpen nem érdekel. Kicsit érdekel csak. Hanem fel akarok neki vetni problémákat, ennek a képzeletbeli hallgatónak, aki valószínűleg fiatal, és valószínűleg nem hallgat soha ilyen zenét, de mégis betévedt oda, tegyük föl. És azt szeretném, hogyha ez őt megérinteni, és nem riasztaná el többet az őt, hogy a forma, amiben én ezt mondom, az teljesen más, mint amihez ő hozzászokott. Szóval, hogy ez a legfontosabb az egészben, hogy muszáj kapcsolódnunk ezekhez az emberekhez, akiket azt hiszem, hogy elvesztettünk. Most pont egy olyan időszak van, a könnyű zenében is van egy ilyen furcsa helyzet, hogy visszanyúlnak már. Mint hogyha nem lenne elég erős a mostani könnyű zene. 60-as években senkinek nem jutott eszébe visszafele gondolkodni. A kortárs komoly zene ezt csinálja 100 éve. Most éppen van esély szerintem, rengeteg műfaji hibrid van. És mondom magamban, hogy sokszor én is ezt csinálom. Hogy így integrálunk, vagy így több kis panelből így összeépítünk dolgokat. És úgy tűnik, ez az a dolog, ami esetleg közelebb tud hozni olyan embereket egymáshoz, vagy olyan zenehallgatókat egymáshoz, akik nem nagyon állnak szóba egymással egyébként.
0: Ezt nem beszéltük meg, és nem biztos, hogy az életművedből így hirtelen olyan könnyű lesz választani, de hogyha ennek a gondolatsornak a folytatásaként most ajánlanál akár a fiatalabb hallgatóknak egy olyan művet az életművedből, amelyen el lehet indulni véleményed és érzésed szerint a klasszikus zene és a te zenéd irányába, melyik műved részletével zárjuk le a műsort?
1: Írtam én egy Mester és Margarita című opera musicalt, ami már rossz, mert igazából nem musical ez. Én annyira nem kedvelem a musicaleket, bevallom. Ez egy olyan darab, ami egy hibrid mű. Tehát alapvetően ő úgy viselkedik, mint egy opera, de ebben az operában ezen belül van egy rockzenekar, és vannak kimondottan rockoperás részek, pillanatok, helyek, és van egy ilyen attitűd. Nem tudom, hogy állnak, mert van egy olyan szörnyű sejtésem, hogy a mai fiatalok a rockzenével már nem állnak olyan jól, mint mondjuk mi a 90-es években, amikor a műfaj virágzott mondjuk. De szóval ebben az operában bizonyos szereplők ilyen rockzenés nyelven beszélnek egy rockzenekar kíséretével, beépítve a szimfonikus zenekari közegbe. Kimondottan az volt az én elképzelésem, és azt próbáltam megvalósítani, hogy annak ellenére, hogy ez a két, az opera és a rock opera, bár ugyanúgy hívják őket, mégis nagyon távol állnak egymástól, de hát, ha mégse állnak olyan távol. Tehát egy ilyen baráti készfogást szerettem volna a két műfajtól nyújtani egymásnak, hogy a hallgató egy idő után ne is tudja megkülönböztetni, hogy ez micsoda pontosan, hogy azt érezze, hogy belül van egy olyan műfajon, ami tulajdonképpen természetes módon integrálja mind a két műfajnak a hagyományait, és feloldja azt a természetellenességet, hogy egy rockzenész soha nem áll szóba egy komoly zenésszel.

0: Gyöngyösi Levente a Mester és Margarita című musical operájából hallottuk a záró kórust, a nyíregyházi Kántémusz kórust és a budafoki Dohnányi zenekart Hollerung Gábor vezényelte. Az ezt megelőző felvételen József Attila a Dunánál című versének dalváltozatát Kovács István énekelte, mellette Szőcs Kristóf zongorázott. Mai műsorunk vendége Gyöngyösi Levente, Erkel, Bartók pásztori és idén március 15-e óta Kossuth díjas zeneszerző volt, akinek nagyon köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, önöknek pedig, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: Pénteki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra. Híreink következnek.
2: Várhatóan a Sulyog Tamás és a többi közjogi méltóság eltávolításáról szóló alaptörvénymódosítást is tárgyalja ma a rendkívüli ülésén az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, az orbáni politikai és gazdasági maffia elleni küzdelem fontos állomásához érkeztünk. A kormányfő vasárnap azt is bejelentette, hogy a lehető legerősebb változat támogatására kéri a kormányt és a Tisza frakciót is, párnapos társadalmi egyeztetés után pedig még tovább szigorodhatnak a javaslatok. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és 2030-ig teljesíteni a Maastrichti kritériumokat. Erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, Magyarországra érkezik az eurót használó uniós országok pénzügyminisztereit tömörítő Eurogrup elnöke, akivel pénteken Magyar Péter miniszterelnök is tárgyal. Kármán András a jelzálog hitelek kamatstopjáról azt írta, a kormány változatlan feltételekkel, október elejéig fenntartja az intézkedést. A cél, hogy annak kivezetése után a ténylegesen rászorulók kapjanak valós segítséget. Állandó munkaügyi fórum létrehozását javasolja négy szakszervezet, a kormány, a munkáltatók és a munkavállalók részvételével. Erről levélben tájékoztatták Magyar Péter miniszterelnököt, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, valamint Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi minisztert. A szakszervezetek szerint szükség van rendszeres párbeszédre, a foglalkoztatást, a béreket, a munkajogot és a munkaerőpiacot érintő kérdésekben. Úgy véli, hogy a technológiai változások és a mesterséges intelligencia terjedése miatt is erősíteni kell a társadalmi párbeszédet Magyarországon. Lemondott a brit munkáspárt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ér. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomása a távozására, miközben több munkáspárti képviselő nyíltan is vezetőváltást sürgetett. A lemondás pontos menetrendjéről is

0: és az utódlás folyamatáról hamarosan további részleteket közölnek. A lehetséges kormányfők között felmerült Andy Barnum neve, aki a munkáspárt ismert politikusa, a Greater Manchester régió polgármestere. Meghaladta az ezret az ebolás megbetegedések száma Kongóban. Az 5 hete tartó járványban eddig több mint 250 ember halt meg, 100-an pedig felépültek. A mostani fertőzést okozó vírustörzs ellen jelenleg nincs engedélyezett védőoltás vagy célzott gyógyszeres kezelés. A járvány már a szomszédos Uganda területén is megjelent, ahonnan 19 megbetegedést és 2 halálos áldozatot jelentettek. Az egészségügyi szakemberek szerint a fertőzöttek felkutatása továbbra sem elég hatékony, ami nehezíti a járvány megfékezését. Országszerte süt a nap, csak néhol, főként északon lehetnek felhősebb területek. Délután ismét többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős, viharos szél kísérheti. Emiatt figyelmeztetéseket adott ki a meteorológia. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul. Ma is rendkívül erős az UVB-sugárzás. A következő napokban marad a hő. A híradást Polyák Adrián szerkesztette.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
1: Reklámot hallottak. Népzene, fiatalok hangja.
3: Sebő Ferenc vagyok. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat!

Mai adásunkban folytatjuk a Násfa együttes CD lemezének ismertetését, melyen a Zene Akadémián végzett három fiatal népzenész lány, Juhász Kitti, Nyéki Emese és Sós Réka mutatja be tudományát és játékos kreativitását. A táncház mozgalmat elindító mezőségi muzsika hangzik most fel Székről. A hagyományos vonós trió hegedű szólamát Nyéki Emese Furuján játsza, Mészáros Vince háromhúros brácsán, Herman Mária pedig tradicionális bőgön kísér. Juhász Kitti és Sós Réka énekel.

Forgatós Bozsukátába címmel székelyföldi és csiki dallamok következnek. Nyéki Emese furulya játékát Sós Réka Gardonon kíséri, Mészáros Vince Brácsán, Herman Mária Bőgön játszik.

A szerelem utolér címet viseli a következő Zemplén megyei összeállítás Karcsáról. Nyéki Emese furujázik, Juhász Kitti citerázik és Sós Rékával énekel.

0: Népzene, fiatalok hangja című sorozatunkban a Násfa együttes CD ismertetésének második részét hallották. A hangmérnök Molnár Endre nevében is búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Sebő Ferenc.
1: A 2019. november 25-i adás ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: A szerkesztő Ottmár Dávid nevében is köszöntöm Önöket a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. A Cseh Filharmonikus Zenekar hangversenyét közvetítjük, vezényel Szemjon Bicskov. Előadásukban Dmitrij Sosztakovics 8. C-moll szimfóniáját hallják, opusz 65. A felvétel a prágai Rudolfium Dvorzsák termében készült 2025. október 3-án.

0: Sosztakovics 8. C-moll szimfóniáját a Cseh Filharmonikus zenekar játszotta Szemjon Bicskov vezényletével. A felvétel Prágában készült 2025. október 3-án.
1: Koncert a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, most a Pannon Filharmonikusok hangversenyét közvetítjük. Vezényel Kesey Ág Gergely. Közreműködik Heidi Stober szoprán. Elsőként hallgassák meg Claude Debussy egy Faun délutánja című művét.

Claude Debussy egy Faun délutánja című művét hallották. A Pannon Filharmonikusok hangversenyét közvetítjük felvételről Pécsről. Vezényel Kesselyák Gergely. Alban Berg hét korai dal. Éj, nádi dal, a fülemüle,

Alban Berg 7 korai dalát énekelte Heidi Stober. A Pannon Filharmonikusok hangversenyét közvetítjük felvételről Pécsről a Kodály Központból. Vezényel Keselyák Gergely. Berlioz fantasztikus szimfóniája következik.

0: Berlioz fantasztikus szimfóniáját hallották. A Pannon Filharmonikusok hangversenyét közvetítettük Pécsről, a Kodály Központból. A felvétel 2026. január 29-én készült. Vezényelt Keselyák Gergely, közreműködött Heidi Stober szoprán. A hangmérnök Elek Andrea, a zenei rendező Mohai György és a szerkesztő Várgedő Anna nevében is köszönöm figyelmüket. További jó rádiózást kíván Madarász Zsolt, viszont hallásra.
1: Elhangzott műsor.

0: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenöt óra. Híreink következnek.
1: Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés rendkívüli ülése. A miniszterelnök az olasz maffiához hasonlította az előző kormány tevékenységét, és úgy fogalmazott: megszabadítják Magyarországot a politikai és gazdasági maffiától. Ennek első lépése lesz a vagyon visszaszerzési hivatal létrehozása, tette hozzá. Súlyos bizalomvesztéssel indokolja a kormány a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. Az alaptörvény 17. módosításának tervezete szerint az államfő mandátuma a módosítás hatályba lépését követő napon megszűnne. Helyére pedig az országgyűlés választana új köztársasági elnököt legfeljebb 5 évre. A javaslat emellett a 70 év feletti alkotmánybírók megbízatásának megszüntetését, valamint a képviselői mandátum 12 évben történő korlátozását is tartalmazza. A változtatást már társadalmi egyeztetésre bocsátották a kormány oldalán. Szombatig várják az állampolgárok észrevételeit. Becsületsértőnek és felháborítónak nevezte a Fidesz frakció vezetője a miniszterelnök napirend előtti felszólalását. Gulyás Gergely szerint az Orbán Viktor miniszterelnöksége alatti 16 év Magyarország elmúlt 100 évének legsikeresebb időszaka volt. Egy olyan időszak, aminek Magyar Péter is sokáig része volt, tette hozzá a politikus. Állandó munkaügyi fórum létrehozását javasolja 4 szakszervezet, a kormány, a munkáltatók és a munkavállalók részvételével. Erről levélben tájékoztatták Magyar Péter miniszterelnököt, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, valamint Kátai Német Vilmos szociális és családügyi minisztert. A szakszervezetek szerint szükség van rendszeres párbeszédre, a foglalkoztatást, a béreket, a munkajogot és a munkaerőpiacot érintő kérdésekben. Továbbra is sok diák jelentkezik nyári munkára, számolt be a Diákész főtitkára a Kossuth Rádióban. Majzik Nándor hangsúlyozta, ezekben a hónapokban a turizmus vendéglátási szektora legnépszerűbb a fiatalok körében, akiknek idén az átlagos órabére 2400 forint. Hozzátette, a bérek területenként változnak, míg az Alföldön alacsonyabb, a Balaton környékén magasabb. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok. Augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyodligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágota falván. A résztvevőkre sport és kulturális és közösségi programok várnak. A szervezők pedig állami támogatással biztosítják a szállást, étkezést, utazást. A táborokba a határon túli magyarok is érkeznek. Megdőlt a budapesti melegrekord. Tegnap Újpesten 36,5 fokot mértek. A korábbi rekord 35,8 fok volt, amelyet ugyancsak Újpesten regisztráltak 2007-ben. Délután egyre több felé beburul az ég, ismét több felé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Emiatt figyelmeztetést adott ki a meteorológia. A hőmérséklet napközben 30-35, este 20-28 fok között alakul. 15 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
3: Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagoség alatt a Budai Vár tövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban.

0: Várkertbazárban. Részletek várkertbazár.hu.
1: Az NRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renó Kapuszon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az NRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az nrme.jegy.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket a nyári szünet első hétfő délutánján. A zenei szerkesztő Csík Gabriella, a hangmérnök Pap Sándor, a mikrofonnál Uzsali Bence. A Kályhától indulunk, Johann Sebastian Bachtól, C-durból és a numero 1-től az első C-dur suite két tételét hallgatjuk meg, a Courantot és a két gavottot. Az Ensemble Masque játszik Olivier Fortin vezetésével.

Johann Sebastian Bach első C-dur zenekari szvítjének kurant és gavott tételeit játszotta az Ensemble Mask, Olivier Fortin volt a karmester. Haladunk az ABC-ben, Bach után Beethoven, C-dur után D-dur, a D-dur pastorál szonáta második tételét halljuk, Jandó Jenő zongorázik.

Talán többek fejében él az a képzett Beethovenről, hogy ő csupa ilyen erőtől duzzadó zenét írt, vagy legföljebb is ilyen sűrűn folyó adagiókat, de ez a nagyon szelíd és csendes kis szemlélődő karakter is időnként ő volt, ez a zene is tőle származik. Az Opus 28-as D-dur pastorál szonáta második tételét hallottuk, Jandó Jenő zongorázott. Ruggero Leoncavallo Bajadzók című operájának első felvonásából következik most Nedda áriája, Diana Damrau énekel, a Torinoi Teatro Reggio zenekarát Gian Andrea Nausada vezényli.

Diana Damrau énekelte Nedda áriáját Leon Cavallo Bajazzók című operájának első felvonásából, a torinói Teatro Reggio zenekara kísérte, Gianandrea Noseda volt a karmester. Egy szonátatétel következik François de Vienne tollából, Karl Schlechta játszik klarinéton és Hernádi Ákos zongorán.

0: François de Vienne első szonátájának harmadik tétele hangzott el, Karl Schlechta és Hernádi Ákos játszott. 3:30 van.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk a mai lemez újdonságunkhoz. A Talich Quartet adott ki új lemezt Gypsy Melodies címmel. Mit olvasunk a lemezborítón? A slágerek kizárólag a modern könnyűzenéhez tartoznak? A népszerű sikerdarabok története sokkal mélyebbre nyúlik vissza a zenetörténetben, és különböző műfajokon, valamint eltérő előadási közegeken ível át. Ide tartozik a magánkörnyezetben, például otthonokban megszólaló zene épp úgy, mint az utcai muzsikálás. Egyes művek rendkívüli népszerűségét az is bizonyítja, hogy a kottáikat széles körben terjesztették, másolták és újra meg újra kiadták. Más hangszerekre is készült átiratok szintjén pedig megszámlálhatatlan méretű jelenséget számolhatunk, hiszen rendkívül sokféle apparátusra dolgozták át ezeket a műveket. A 2002-ben megjelent Dvorzsák című albumunk sikerét követően a cseh hangszerelő Jerzy Kabát közreműködésével a Talich Quartet ezúttal Közép-Európa népzenei örökségének felfedezésére hív bennünket. És hát mi minden szerepel ezen a lemezen? Hát természetesen megtalálhatók rajta Dvorzsák cigánydalai, illetve a morva duettek, vannak Janácsek morva népdalok feldolgozásai, de ott van például Bartók román népi táncainak több részlete is, illetve Boulanger cigány szerenádja és román szerzők is, tehát nagyjából ezek a nemzetiségek jelennek meg. Mi most Dvorzsák morva kettőseibe hallgatunk bele, a numero 4-es tételt halljuk, átiratban természetesen a Talich Quartet játszik.

Két részlet szólt Antonín Dvorák Morva kettősök című sorozatából, a Talich Quartet játszott, az átiratot Jerzy Kabát készítette. Milyen jó neve van, biztos nem fázik. Következő zeneszerzőnknek is jó neve van, Giovanni Porta. Akkor ő meg a bejáratokat találja meg könnyen, a D-dur szimfóniáját halljuk, a Berlini Régi Zeneakadémia zenekara játszik.

Giovanni Porta D-dur szimfóniáját a Berlini Régi Zene Akadémia zenekara játszotta. Következő zeneszerzőnk Gioachino Rossini, a G-dur szonátája első tételét hallgatjuk meg. Az az érdekessége ezeknek a szonátáknak, hogy egy különleges összeállítású vonós négyesre készültek, nem két hegedű brácsa cselló, hanem két hegedű cselló bőgő. Tehát brácsa nincs benne, viszont van benne bőgő. Ez egy érdekes hangszer összeállítás, ennek ellenére valamiért csak Rossini kísérletezett vele, tudomásom szerint. Jó, a brácsás viccek ismerői bizonyára azt mondják, hogy valószínűleg azért, mert nem volt megelégedve a brácsások tudásával, de egyébként minden művébe készségesen használta őket, úgyhogy valószínűleg nem ez volt a kiindító szándék. Szóval a G-dur szonáta első tétele következik, a Saint Martin in the Fields kamarazenekar játszik, nevén Marinár vezényel.

Rossini G-dur szonátájának első tételét hallottuk, a Saint Martin in the Fields kamarazenekar játszott, Neville Mariner vezényelt. Meleg van, napsütés, nyár, és akkor fokozzuk a helyzetet még egy tűztánccal. Manuel de Falla, a Bűvös Szerelem című művének egyik tétele ez. Alicia Della Rocha játszik zongorán.

Alicia de la Rocha zongora játékát hallottuk, a Bűvös Szerelem című Defia mű 5. tűztánc tételét játszotta. Most egy C-dur szimfónia presto tétele következik a sok-sok Haydn C-dur szimfónia közül, ez a 69-es Laudon melléknevű szimfónia befejező tétele, a Philharmonia Hungarica zenekar játszik, Doráti Antal a karmester.

Így ér véget József Haydn 69-es C-dur szimfóniája a Philharmonia Hungarica zenekar felvételén Doráti Antal volt a karmester. A bécsi klasszikus után most egy bécsi romantikus Johann Strauss zeneműve következik, Perpetuum mobile, tehát örök mozgó, ez egy zenei tréfa. A Budapesti Fesztivál zenekar játszik Fischer Iván vezényel.

0: Johann Strauss Perpetuum mobiléjeit hallottuk, a budapesti fesztiválzenekar játszott, Fischer Iván volt a karmester. 4:02.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: És benne pedig Handel zenéje, a 480-as jegyzékszámú C-moll Allegrót fogjuk meghallgatni, ez egy hegedűre és kontinúra írt darab, Andrew Mansa játszik hegedűn és Richard Iger csembalón.

Handel, Cémol allegróját Enderu Mence és Richard Igar előadásában hallottuk. És most térjünk vissza Bécsbe, Schuberthez. A második szimfónia második tétele következik, a bécsi filharmonikusok játszanak, Kertész István vezényel.

Schubert második szimfóniájának Andante tételét a bécsi filharmonikusok játszották, Kertész István vezényelt. A Csarnok áriával folytatjuk Richard Wagner Tannhäuser című operájából. Ez az a jelenet a második felvonás elején, amikor megjelenik az opera nagy női szereplője Erzsébet, és köszönti a csarnokot, ahol a hajdani dalnok versenyeken a nagy dalnokok dala az engedt, és hát mindenek előtt a számára legkedvesebb dalnoké Tannhäuseré. Ezt halljuk most Pirál Lorengár előadásában, a bécsi opera zenekart Walter Weller vezényli.

Wagner Tannhäuserének második felvonásából hallottuk a Csarnok áriát, Pilar Lorengar énekelt, a bécsi operazenekart Walter Weller vezényelte. Ha valamilyen formát kellene adni ennek a mai muzsikáló délutánnak, talán a rondó lehetne földrajzi értelemben, hogy mindig visszatérünk Bécsbe, most is Bécs és Andante, ezúttal Mozart és az 545-ös C-dur szonáta Andante tétele, Ránki Dezső zongorázik.

Mozart 545-ös C-dur szonátájának andante tételét játszotta Ránki Dezső. Egy hallgatónk pedig még a Wagner kapcsán megjegyezte, hogy kitört a szünidő, őszig most pihenjen a Tannhäuser. Hát valószínű, hogy megoszlanak a vélemények azt illetően, hogy ki mennyit szeret Wagnerből és a Tannhäuserből, de ha már felvetődött a kérdés egy nulladik játéknak, akár megbeszélhetnénk ezt, hogy van-e olyan zeneszerző vagy olyan mű, amit úgy éreznek, hogy mostanában egy kicsit túl sokat hallottak és szívesen elküldenék nyaralni a nyárra? A szokásos elérhetőségeinken megírhatják nekünk 0630 30 30 160 az SMS számunk, és muzsikálódélután@radio.hu az e-mail címünk. És van még egy bécsi dalunk, Gustav Mahler egy vándorlegény dalai című ciklusából a Réten jártam hajnalkor kezdetű dalt énekli Dietrich Fischer-Dieskau, a Bajor Rádió szimfonikus zenekarát Rafael Kubelik vezényli.

0: Réten jártam hajnalkor, ez a magyar szövegének a kezdete a dalnak, amit hallottunk. Gustav Mahler egy vándor regény dalai című ciklusából szólt a részlet, Dietrich Fischer Dieskau énekelt, a Bajor Rádió szimfonikus zenekarát Rafael Kubelik vezényelte. A kérdésem remek, hogy melyik műveket küldenék el szívesen nyáron pihenni, inkább fordított válaszokat kaptam, hogy például Wagnert bármikor, bármilyen mennyiségben, vagy olyat, hogy mindenkit mindig szívesen hallgatok. Volt egy olyan hozzászólás is, hogy talán Mahler első titán szimfóniája viszonylag sokat megy, de nem feltétlenül a Bartókon, csak úgy általában. Hát a Bartókon nem emlékszem rá, hogy én mikor hallottam utoljára. Az viszont tény és való, hogy azt én is megfigyeltem, hogy néha vannak darabok, amik így divatba jönnek, és akkor sok zenekar, sok koncerten műsorra tűzi őket. Utoljára talán Dvorzsák 8. szimfóniájával volt ez az élményem, hogy most úgy lépten nyomon valahogy előjön ez a darab. 4:30 van, mindjárt játszunk.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Köszöntöm Önöket újra, Uzsali Bencét hallják, és elérkeztünk a mai játékainkhoz. A következő nyereményeink vannak most a nyereményjátékainkban. Június 24-ére szerdára este 8-ra az Opus Jazz Clubba van egy páros belépünk a Chris Deville Trio Sons of Deville című lemezbemutató koncertjére. Ezen a koncerten élőben mutatják be ezt az albumot, amelynek a koncepciója a kettősség, tehát hogy az egymást követő darabokat az érzelmi skála két véglete határozza meg, a kirobbanó feszültség és a mindent átjáró béke. Ez tehát a koncertünk és egy tárgynyereményünk van most ezen kívül. Marci Marian zongorista lemeze, Splinters a lemeznek a címe, 20. századi magyar művek szerepelnek, Ligeti, Kurták, Bartók, Kodály, Lajta, Jenei és Csapó József művei, tehát a nemrégi magyarországi zongoratermés lehet ezen a lemezen megismerni. És akkor a játékzenénk Csajkovszki D-dur hegedű versenyének harmadik tételét fogjuk meghallgatni. Amit meg kellene írni, az pedig a következő. Csajkovszki 1878-ban írta a D-dur hegedű versenyét, és Auer Lipótnak ajánlotta. Ugyanebben az évben egy másik zeneszerző is írt D-dur hegedű versenyt, és egy másik magyarországi születésű hegedűsnek ajánlotta. Ki volt ez a zeneszerző, aki szintén 1878-ban írt D-dur hegedű versenyt, és egy magyarországi születésű hegedűsnek ajánlotta? Ezt kell megírni addig, ameddig Csajkovszki művét halljuk, azért a rend kedvéért az elérhetőségeink 0630 30 30 160 az SMS számunk, és muzsikálódélután@kukacradio.hu az e-mail címünk. Csajkovszki hegedű versenyének befejező tételét Julia Fischer és az Orosz Nemzeti Zenekar játsza, Jakov Kreitzberg vezényel.

Csajkovszki D-dur hegedű versenyének fináléját hallottuk, Julia Fischer volt a szólista, az orosz nemzeti zenekart Jakov Kreizberg vezényelte. A kérdés pedig az volt, hogy ki volt az a másik zeneszerző, aki szintén 1878-ban írt egy D-dur hegedű versenyt, és azt egy magyar származású hegedűsnek ajánlotta. A legtöbben helyes megfejtést írtak, Johannes Brahms. Nagyon érdekes, hogy ez a két azonos hangnemű versenymű ugyanabban az évben keletkezett, és még az is összeköti őket, hogy egyiknek a szólistája sem volt lelkes az ajánlásért és a versenyműért kezdődben, sőt, a közönség részéről is elsőre aránylag vegyes fogadtatása volt a műveknek, mára pedig már a hegedű repertoár alapdarabjai közé tartoznak ezek a művek. Tulajdonképpen ez még Beethoven szintén D-dur hegedű versenyével is összeköti őket. Kik a nyerteseink? Szil Péter és Fülöp Tamás, ők a mai nyereményjáték nyertesei, és köszönöm mindenkinek, aki játszott velünk, és folytatjuk a játékot, mert következik a szavazós játék. A mai szavazós játék ugyan kapcsolódik a mai naphoz, de nem annyira az események, mint inkább a számok kapcsán. Nevezetesen azért, mert ma van az év 173. napja, és ebből az alkalomból olyan művekből lehet válogatni, amelyek így úgy, de 173-asak. Például a Köhely jegyzékben a 173-as jegyzékszám alatt egy D-moll vonós négyest találunk, ami Mozart esetében egy kifejezetten ritkaság, hogy mollban ír, ráadásul D-mollban, és ráadásul ez a mű 1773-ban született, és az archívumunkban az 1.052.673-as számmal szerepel. Szóval ennek a D-moll vonós négyesnek az első tételét hallgathatnánk meg. Vagy ha a BWV jegyzéket nézzük, akkor 173-as számmal egy kantátát találunk pünköst hétfőre, ebből hallgathatnánk meg egy duettet Bach tollából. És bár Schubert messze nem számozta meg az összes művét, de azért sokat így is, opus 173-as számmal egy alkonyat, Das Abendrot című dal van, szóval ez is egy 173-as, ez a harmadik lehetőség, tehát Mozart 173-as jegyzékszámú D-moll vonós négyesének első tétele, vagy Bach 173-as pünköst hétfői kantátájából egy duett, vagy Schubert opus 173-as alkonyat című dala. Ez a három lehetőség, amiből választhatunk. Írják meg, hogy melyiket szeretnék hallani, ameddig meghallgatjuk Jan Dismas Zelenka hatodik C-moll trió szonátájának második Allegro tételét. Hatan játsszák összesen ezt a három szólamű művet, ha valaki kíváncsi a kilétükre, szívesen megírom nekik.

Jan Dismas Zelenka C-moll trió szonátájának második tételét hallottuk, amíg szavaztunk. Beérkeztek a szavazatok, sőt egy hallgatónk hozzászólt, hogy a 73 a rádió amatőrök világában azt jelenti, hogy minden jót. Hát ezt nem tudtam, de akkor még ez is ide kapcsolódik a mai napunkhoz. A szavazásból pedig Mozart került ki győztesen, bár szép szavazatokat kapott Bach és Schubert is, így aztán a 173-as köhelyjegyzék számú 1773-ban keletkezett D-moll vonós négyes első tételét hallgatjuk meg, a Festetics vonós négyes játszik.

0: Mozart 173-as köhelyjegyzékszámú D-moll vonós négyeséből szólt a részlet. Egy tételt konferáltam föl, de kettőt hallottunk, mivel már beszéltem, amikor jött egy üzenet egyik hallgatónktól, hogy szeretné, hogyha a második tételt is lejátszanánk, az édesapjának szánná apák napjára. Hát ez még éppen belefért a hírek előtt, úgyhogy akkor arra jutottunk, hogy miért ne hallgathatnánk meg két tételt ebből a műből. A Festetics vonós négyes játszott egyébként. Most hamarosan hírek következnek, és az utolsó órában még sok különleges mű fog elhangozni. Lesz Carl Philipp Emanuel Bach, Antonin Dvorák, Antonio Vivaldi, Pleyel, Horowitz, de nem a zongorista, aztán még, ha minden igaz, akkor lesz Bach zenénk és Griegünk. Egyik hallgatónk írta, hogy kiszavazni nem szeretne senkit a nyára, de Grieg lehetne több, és természetesen 17:30 lesz majd tippjáték is, úgyhogy a stílus érzéket is elő lehet készíteni. Hamarosan folytatjuk a zenehallgatást, most 5 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Andy Burr nem lett az új brit miniszterelnök. A munkáspárt politikusa, volt polgármester azután tette le az esküt, hogy lemondott a párt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ért. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás Keir Starmer távozására, miközben több munkáspárti képviselő nyíltan is vezetőváltást sürgetett. Irán engedélyezni.

0: Dokolja a kormány a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. Az alaptörvény 17. módosításának tervezete szerint az államfő mandátuma a módosítás hatályba lépését követő napon megszűnne, helyére pedig az országgyűlés választana új köztársasági elnököt legfeljebb 5 évre. Folyamatos az átvilágítás az országos mentőszolgálatnál. A szervezet megbízott főigazgatója közölte, jelenleg a szervezet jogi, gazdasági és működési felülvizsgálata zajlik, amely várhatóan 5-10 hétig tart. Az átvilágítás kiterjed a több mint 1000 járműből álló gépkocsi állományra, az épületekre, valamint a szervezet működésére. Konstantinovics Miklós hozzátette, megkezdődött az egyeztetés a szakszervezetekkel, és a jövőben nagyobb átláthatóság jegyében rendszeresen nyilvánosságra hozzák majd a mentőszolgálat működését bemutató adatokat. Tömegbalesetek és katasztrófák esetén bevethető logisztikai járművet adott át az országos mentőszolgálatnak a Magyar Vörös Kereszt. A speciális járművet rendkívüli helyzetekre tervezték, és nehéz terepviszonyok között is képes a helyszínre szállítani a mentéshez szükséges felszereléseket, szakembereket. A világ legjobbjai közé választottak egy tokai bort Londonban. A világ egyik legtekintélyesebb borversenyén az Oremus pincészet 2016-os 6 puttonyos tokai aszúja bekerült az 50 legjobb bor közé a megméretésre. Idén csak nem 17 000 bort neveztek 58 országból. A magyar borászatok összesen 8 platina, 15 arany, 52 ezüst és 68 bronzérmet nyert. A platina díjas tételek között több tokai bor, valamint egy villányi vörösbor és egy somlói pezsgő is szerepel. Egyre több felé beborul az ég, ismét több felé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Holnap már csak szórványosan fordulhat elő zápor, zivatar. Éjszaka 15-20, holnap napközben 30-35 fok várható. A következő napokban marad a hőség.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: 2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Lelő, Laurence Foster, Ricardo Frizza, Alef Csina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bajéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
3: Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a Budai Vártövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
4: Köszöntöm Önöket újra, Uzsali Bencét hallják. Ahogyan ígértem, Carl Philipp Emanuel Bach zenéjével folytatjuk, a B-dur oboa verseny harmadik tételét hallgatjuk meg Kis József és az Erkel Ferenc Kamara zenekar előadásában.

Carl Philipp Emanuel Bach B-dúr oboe versenyének harmadik Allegro moderato tételét játszotta Kis József és az Erkel Ferenc Kamarazenekar. Dvorzsák zenéjével folytatjuk, az Opus 85-ös költői képekből szól a tavaszi dal, Leif Uwe Antsnes zongorázik.

Antonin Dvorák tavaszi dalát hallottuk a Költői képek című ciklusból, Life Uwe Antsnes zongorázott. Egy Vivaldi himnusz következik most, Deus tuorum militum. Isten a te katonád, így kezdődik a latin szöveg. Jean Rigby énekel, illetve Charles Daniels, a King's Consort kíséri őket.

Antonio Vivaldi Deus Tuorum Militum kezdetű himnuszát Jean Rigby és Charles Daniels énekelte a King's Consort kíséretével. Joseph Haydn D-dur zongora versenyének második Un poco adagio tétele következik, Emmanuel Ax zongorázik, a Liszt Ferenc Kamara zenekar kíséri.

József Haydn D-dur zongora versenyének lassú tételét hallottuk Emmanuel Ax és a Liszt Ferenc kamarazenekar előadásában. József Horowitz a következő zeneszerzőnk, ő nem rokona, legalábbis legjobb tudomásom szerint Vladimir Horowitznak, már csak amiatt sem, mert egyikük Kijevben, másikuk Bécsben született, József ő a bécsi. A Music Hall szvittjéből hallunk most két tételt, a Subrett dalt és a Biciklisták címűt. A Budapest-Bereszt együttes játszik.

0: József Horowitz Music Hall szvitjéből szólt a Subreddal és a Biciklisták című tétel, a Budapest Bressz együttes játszott. 5:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk a mai tippjátékhoz. Viszonylag ismeretlen a mai tippzeneszerzőnk, de pont ezért nem is az a kérdés, hogy valaki fején találja teljes egészében a szöget, sokkal inkább az, hogy felismerjük-e a stílust, azt, hogy mikor keletkezhetett ez a mű, esetleg milyen műfajú. Szóval mindenfajta megfejtés közelebb vihet a megoldáshoz. A szokásos elérhetőségeinken várjuk a megfejtéseiket. 0630 30 30 160 az SMS számunk, és muzsikáló délután kukacradio.hu az e-mail címünk. És akkor lehet hallgatni a zenét, szép hosszú zene, bő 10 percük van rá, hogy tippeljenek.

Ez volt a mai tippjáték zenénk, és nagyon örülök annak, hogy az ismeretlen zeneszerző ellenére is elég sokan írtak nekünk megfejtést és hozzászólást. A legtöbben a romantikában és a német romantikában keresték a zeneszerzőt. Aztán volt olyan, aki Ponky Ellit sejtette, olyan is volt, aki azt írta, hogy van benne valami magyaros beütés, volt olyan, aki azt írta, hogy olyan, mintha egy Mozart-Kürt verseny lenne egy kis spanyolos temperamentummal plusz némi Beethoven-es gyásszal, és hát ebben is nagyon sok igazság van. Azt is sokan megírták, hogy ez egy részfúvós versenymű volt, nem mindenki a harsonára tippelt, de egyébként egy harsona verseny, és a zeneszerző Ferdinand Dávid, ő egy korai német romantikus zeneszerző, 1838-as a darab, tehát tulajdonképpen így Mendelssohn, Schumann kortársa lehetett, és ez egy harsona concertino, mert hogy a három tétel szünet nélkül követi egymást, és az első és a harmadik tételnek a zenei anyaga az nagyon sok mindenben hasonló. Van egy érdekes történetem is ezzel a darabbal kapcsolatban, amikor a Pármai Zeneakadémián voltam zongora kísérő, játszottam egy harsonás lánnyal ezt a versenyművet, és hát ilyen nyári időszakban próbáltuk, amikor már nagyon-nagyon meleg volt Olaszországban, és a konzervatórió épülete az egy régi kolostor volt, ilyen belső kerengővel, és hát olaszokra nem jellemző módon megbeszéltük, hogy reggel 8-kor tartunk próbát, mert akkor még valamelyest meg lehet maradni az árnyékos termekben, és mire én 8 óra felé megjelentem, már hallottam, hogy Laura javában gyakorol az egyik teremben, és nyitva volt az összes teremnek az ajtaja, hiszen hát azért eléggé korán voltunk még, és gondoltam egyet, és a kettővel odébbi terembe mentem be, és az első közjátéknál beléptem a zongora szólammal a zenekar helyett. Laura vette a lapot, és játszottuk tovább úgy, hogy csak akkor hallottuk a másikat, amikor nekünk éppen szünetünk volt, és egyébként valahol az udvaron pedig hallhatták egybe a művet, vajon egybe tudunk-e maradni három tételen keresztül, többé-kevésbé de sikerült, aztán kimentünk a kerengő folyosóra, láttuk egymást, nagyot nevettünk és megöleltük egymást. Úgyhogy mindig a nyári jókedv jut eszembe erről a darabról. A folytatásban Beethoven zenét hallgatunk, az Opus 130-as B-dur vonós négyes harmadik Andante con moto tételét játsza a Hagen vonós négyes.

Beethoven opusz 130-as B-dur vonós négyesének harmadik Andante cum moto tételét játszotta a Hagen vonós négyes. És zárásként egy Chopin etüdöt hallgatunk meg, az Az-durt opusz 25 numero 1-es, Bogányi Gergely zongorázik.

0: Chopin Ász-dúr hárfa etüdjét hallottuk, Bogányi Gergely zongorázott. Ezzel véget ért már a muzsikáló délután, most hamarosan Jordi Savallynak adjuk át a szót, ő játszik és vezényel. Én kollégáim Csík Gabriel, a zenei szerkesztő és Papp Sándor hangmérnök nevében is további szép estét kívánok, Uzsali Bencét hallották.
1: Műsorajánló. Száz éve született Lukin László tanár, karnagy, zenei műfordító. Kiemelkedő szerepe volt az ifjúság zenei nevelésében. Zenés mesék, mesés zenék című sorozata igen népszerű volt. Lukin Lászlóra emlékezünk ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Ma esti jazz műsorunkban az Arthritis Quartet játszik. A 2019-ben alakult kortárs jazz formációt Pintér Zoltán zongorista, Kolman Gábor szaxofonos, Orbán György bőgős és Balázs Elemér dobos alkotja. Tavaly nyáron léptek fel a debreceni bor és jazz napokon. Jazz koncertek. Az Arthritis Quartet. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban.
2: Nyáron se hagyja ki a kultúra színes, változatos világát. Ellátogatunk különleges helyszínekre, bemutatjuk a múlt és a jelen értékeit és a művészeti élet kiemelkedő alakjait. Mi leszünk az iránytű a kultúra gazdag világában. Libretto. Június 27-től, minden szombaton 16 óra 50 perctől az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra.
3: Köszöntöm Mesterek órája című műsorunk hallgatóit, a szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Szabó Péter nevében is. Én Bolla Milán vagyok. Mai összeállításunkban Jordi Savall játszik viola da gambán és vezényel. Először Calabria hercegének énekeiből hallunk kettőt. Matteo Freccia el Viejo, mit tegyünk szegény Joannal? A második, egy ismeretlen szerzőműve, Én vagyok a barna leányka. Előadja a La Capella Real de Catalunya, vezényel Jordi Savall. A felvétel Cardonában, a Vártemplomban készült, 1995. szeptemberében.

Calabria hercegének énekeiből hallottunk kettőt. Matteo Flecha e Vieo, Mit tegyünk szegény Joannal, és egy ismeretlen szerzőműve, Én vagyok a barna leányka. Előadta a La Capella Real de Catalunya, vezényelt Jordi Savall. Következik Jean de Saint-Colombe versenyműve, Két viola da gambára. Előadja Jordi Savall és Christophe Coem. A felvétel 1991. augusztusában készült.

Elhangzott Jean de Saint-Colombe versenymű két violada gambára. Előadta Jordi Savai és Christophe Coem. Most hallgassuk François Couperin második királyi koncertjét. Előadja Le Concert des Nations. Vezényel és basszus violada gambán közreműködik Jordi Savai. A felvétel Tierrasban, a Szent Mihály apátságban készült, 2004. szeptemberében.

Elhangzott François Couperin második királyi koncert. Előadta a Le Conseil des Nations, vezényelt és basszus viola da gambán közreműködött Jordi Savall. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Jordi Savall vezényel és játszik viola da gambán. Következik Bartomeu Cáceres, a Valenciai Sibilla, egyházi énekek a 15.-16. századból, részletek. Szólót énekel Montserrat Figueras, szoprán, közreműködik a La Capella Real de Catalunya, vezényel Jordi Savall. A felvétel Cardonában, a Vártemplomban készült 1998-ban.

Elhangzott Bartomeu Cárceres, a Valenciai Szibilla. Egyházi énekek a 15. és 16. századból. Részletek. Szólót énekelt Montserrat Figueras, szoprán, közreműködött a La Capella Real de Catalunya, vezényelt Jordi Savall. Összeállításunk végén hallgassuk Mozart D-dur szerenádját 4 zenekarra. Jegyzékszáma 286. Előadja a Le Concert des Nations, vezényel Jordi Savall. A felvétel Cardonában, a Vártemplomban készült 2005. szeptemberében.

0: elhangzott Wolfgang Amadeus Mozart D-dur szerenád 4 zenekarra. Jegyzékszáma 286. Előadta a Le Concert des Nations vezényelt Jordi Savály. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Jordi Savály játszott Jóradagampán és vezényelt. A szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Szabó Péter nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. Én további jó rádiózást kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: Műsorajánló. Ma esti jazz műsorunkban az Arthritis Quartet játszik. A 2019-ben alakult kortárs jazz formációt Pintér Zoltán zongorista, Kolman Gábor szaxofonos, Orbán György bőgős és Balázs Elemér dobos alkotja. Tavaly nyáron léptek fel a debreceni bor és jazz napokon. Jazz koncertek. Az Arthritis Quartet. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Évfordulók.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Mai műsorunkban a 100 éve 1926. január 30-án Baján született Lukin László zenepedagógus, karnagy, műfordító, zenetörténeti kötetek és tankönyvek szerzőjének emlékét idézzük, egy 1996-ban a művész 70. születésnapja tiszteletére készült műsor részleteivel. Lukin Lászlóval egykori tanítványa Hollós Máté zeneszerző beszélget. A kiváló zenepedagógus először a kezdetekről mesél.
3: 10 éves korom körül elkezdtem zongorát tanulni egy áldott emlékezetű kiváló tanárnőtől, Recska Ilonától, aki még annak a nagy zenepedagógus nemzedéknek volt az egyik vidékre helyezett bástyája, és mindene volt a zongora tanítás. Személyesen írta le külön füzetbe a skálákat, az újrendeket, amikkel bevezetett bennünket az apró kezünkkel annak idején a zongorázásba. Természetesen ezek a füzeteim is megvannak, és nagy becsben állnak fiaim, lányaim és unokáim előtt. A másik ember, akinek nagyon-nagyon sokat köszönhetek, és aki már-már az utamnak az egyenességét tudta felmutatni, bárdos tanítvány lévén Bálint Ferenc karnagy, aki frissen kikerülve a Zeneakadémiáról, oda került a Ciszterci rend Bajai 3. Béla gimnáziumába, zenetanárnak, kórusvezetőnek, és megváltoztatta a zenei légkört. Egyfelől állt tehát a zongoratanulás, Bálint Ferenc pedig hozta a Harmónia Szakrát, Bárdos Lajos és Kertész Gyula híres gyűjteményét, és a kórusban fölmutatta Mozart Ave Verum korpusztól vissza Palestrináig és előre Kodáig, Bárdosig a magyar muzika szakrának azokat a műveit, amik aztán az ifjú gimnazista lelkébe rendkívül gyorsan gyökeret tudtak verni. Én voltam a gimnáziumnak az orgonistája esztendőkön keresztül, ami azzal is járt, hogy az őszi és a tavaszi diákmiséken mindig orgonáltam. Ugyanakkor az év végén nem csak jeles bizonyítványomért, hanem mint az intézet orgonistája 10 pengő jutalmat is kaptam.
4: Tehát akkoriban téged már úgy tartottak számon a tanár,

0: hogy lám-lám most megint a bajaiak vezetnek. Így jött el 1944.
1: A műsor első két zenei felvétele azért különleges, mert ezekben a dalokban Lukin László, mint műfordító, szövegíró jelenik meg. Hallgassuk Adriano Banchieri zenéjével, Giovanni Battista Guarini szövegével és Lukin László magyar szövegével a Madrigál egy kedves fülemüléhez című kórusművet. A budapesti Madrigál kórust Szekeres Ferenc vezényli.

0: 1944-nél álltunk meg.
1: Igen, 44 őszén iratkoztam be a Zeneakadémiára, zeneszerzés tanszakra, ahová fölvettek.
0: Voltak zeneszerzői ambícióid?
1: Nem. Soha nem voltak, hála Istennek, úgyhogy megkíméltem ettől az emberiséget. Elnézést, hogy ezt egy zeneszerző kérdezőnek mondom, de nem mindenki olyan szerencsés alkat, mint te. Viszont ahogy elkezdtem, miután elég drága pénzen megvettem a Kessler összhangzattant, Viski Jánosnál az első órákat, akkor Viski tanár úr azt mondta, hogy hát nézze, azt, amit itt most mi tanulunk, azt Bárdos tanár úr olyan nagyszerűen tanítja, hogy önnek fölösleges most itt ezen időt töltenie, amit ott az egyházkarnagy képző tanszakon, mert oda is fölvettek, tanulnak, az első évben az alapokhoz bőségesen elegendő. Viskinek igaza volt, ez is mutatta, hogy annak idején a Zeneakadémián a tanárok, a Kodály tanítványok, mert hiszen Viski is az volt, ugye bár és Bárdos is az, mennyire tisztelték, ismerték egymásnak a munkáját, és tudták, hogy nem kell elfecsérelni időt, hanem mindenki csinálja azt, amire rátermett, és amiből lehet valami. Így aztán megmaradtam az egyházkarnagyképzőnél, és

0: és azt elvégezvén, diplomával a kezemben rátettem még egy esztendőt, és a középiskolai ének-zene tanárképzőt is elvégeztem. Az előbbinek akkor már Bárdos volt a tanszakvezető tanára, de még ott tanította az alapító Harmat Artúr is, és nagy szerencsénkre Werner Alajos, akinek nagyon szép órákat és rendkívüli emberi kapcsolatokat is köszönhetünk, mégpedig azért, mert a Zeneakadémián ismerkedtem meg feleségemmel, Horváth Eszterrel, aki az iskola zenei tanszaknak volt a hallgatója, és amikor elérkezett az ideje, akkor megkértük Werner atyát, hogy legyen az S2 az esküvőnkön. El is vállalta, sőt, mi több, 8 született gyermekünk közül mindenkit ő keresztelt. Egy kakukk fióka volt, aki nem tehetett róla, ez a Márta lányom, az opera énekes, aki 1956 őszén születvén a lövöldözés miatt nem mertük, hogy odavigyük Werner atyához Mária remettére, hanem a közeli pasaréti ferenceseknél más valaki keresztelte.
1: Az egyház karnagyképző abban az időben még virágában volt, ugye? Akkor még nem korlátozták a működését.
0: Nagy szerencsékre éppen virágzásban volt, és azt kell mondanom, hogy az utolsó virágzó éveit élte, mert ugyebár 1949-ben már a fordulat, és 1950-ben végsőképpen a Zeneakadémián megváltozott szellem megszüntette ennek a létezését. Emlékszem jól, egy folyóiratban valaki igen találóan azt írta, hogy azért mégiscsak furcsa lenne, ha az egyházi rend ruhájában eltemetett, és papi ruhában az Operaház homlokzatán és a Zeneakadémián trónoló Liszt Ferenc, akinek a nevét ez a főiskola viseli, az hagyná, hogy az egyház zenei tanszakot megszüntessék. Ez ellen a Zeneakadémia nem tudott tenni semmit természetesen, és örülünk neki, hogy végül is a vetés, amely annak idején ránk hullott, lehet, hogy jó talajra hullott, és örülünk annak is, hogy most, mint poraiból éledett főnix madár, újra született, és ismét van egyház zenei tanszak a Zeneakadémián.
2: A mester és nagy példakép Bárdos Lajos kórusműve következik Lukin László és Bárdos Lajos szövegével. A Kantémuszt a Kodály kórus Debrecen énekli, Kocsis Holper Zoltán vezényel.

0: A tanári pályádon, mármint abban az időben, úgy értem a pályakezdés éveiben, nem jelentett ez valami stigmát, hogy az egyházkarnegyképzőből kerültél ki, vagy pedig ezen, hogy úgy mondjam, jótékonyan kozmetikázott a középiskolai énektanárképző egy
1: Igen,
0: éve.
1: Ez a kozmetika, ez bevált, úgyhogy a különböző önéletrajzokban természetesen az ember ezt hangsúlyozta elsősorban. Tagadni persze soha nem tagadta, és az egyiket nevezte karnagyi diplomának, a másikat nevezte tanári diplomának, és így a dolog nagyjából rendben volt. Miközben mindenki tudta rólunk, feleségemről is, én rólam is, hogy milyen kötődéseink vannak. Nagy szerencsénkre Budán laktunk mindvégig, és Pesten tanítottunk. Úgyhogy ez ilyen megfigyelésekre és egyebekre nagyon ritkán adott alkalmat, és ami pedig a működésünket illette, mert 1950-től én a Mária Terézia téri, most Horváth Mihály téri iskolában, a gyakorló iskolában dolgoztam, előtte egy-két évig még másutt is, és 53-tól feleségem is oda került, és akkor már Fazekas Mihály fővárosi gyakorló általános iskola és gimnázium lett a neve, úgyhogy voltak éppen 12 éven keresztül métejeztük a fiatalságot.
2: Hallgassuk most ennek az iskolának kórusát és a lengyel népdallal a 30 éve 1996-ban elhunyt Lukin Lászlóné Horváth Eszter karnagyra is emlékezünk, hiszen ő vezényli a Horváth Mihály téri általános iskolai énekkarát.

0: Mai műsorunkban, ha 100 éve született Lukin László zenepedagógus karnagy műfordító emlékét idézzük, egy 1996-ban készült műsor részleteivel. Lukin Lászlóval Hollos Máté zeneszerző beszélget.
1: Ez megütötte a fülemet, amit mondtál, hogy Budán laktatok és Pesten dolgoztatok. Ez akkora távolságot jelentett a szónak nem csak földrajzi értelmében, hogy elválasztotta a, most erősen idézőjelben mondom, klerikális magánéleteteket a világi iskolai közélettől?
2: Igen, érdekes módon ez a földrajzi távolság, ez valahogy ezt elválasztotta. Miközben nagyon nagy lelkesedéssel jártunk föl például a Mátyás templomba énekelni. Eszter is, feleségem is, Bárdos Lajoshoz, igen. Ezt már 1944 őszén megkezdtem a magam részéről, és jól emlékszem, hogy onnan föntről, a várból kijövet a halászbástyáról néztünk le a V alakban Dunába szakadt Dunahidakra, és ez megint az ünnep volt mindig számunkra, nem csak a naptárban lévő piros betűs dolog miatt, hanem azért, mert Bárdossal egy zenés misét végig énekelni Schubertnek, vagy Mozartnak, vagy valamely mai magyar szerzőnek a tollából, az mindig nagy élmény volt. De nem voltak kisebb élmények azok a délutáni utazások, amiket a Mátyás templom énekkarával kisebb budapesti és Pest környéki templomokba tettünk, ahol Bárdos egy 17 műsorszámból álló pompás a cappella műsort állított össze, amelyben a Gregorián énektől, teszem azt a Jézus és a kufárokig, minden benne volt, egy ilyen foglalata volt a magyar és az európai muzika szakrának, és ezt az emberek rendkívül szomjasan itták, ezt a műsort mondanom sem kell, mert pompás tolmácsolásban hangzott el.

0: az 50-es évek közepe óta, amióta a tanári pályán vagy. Milyennek látod a diákság alakulását? Változott-e valamit a zenéhez való viszonyuk, a zenetanuláshoz való viszonyuk, és változott-e az a módszer, amellyel közeledni kell hozzájuk ahhoz, hogy övék lehessen mindaz, amit te szeretsz és tudsz?
1: Természetesen változott. Azt kell mondanom, hogy nem az én általam óhajtott irányba változott. A tünetei ennek a változásnak a következők. Minden olyan dolog, ami nem mozog, nem ugrál, nem vibrál, mint a TV képernyőjén a mese, az meg kell, hogy küzdjön azért, hogy őt a gyerekek elfogadják. Tehát nekem is vagy ugrálnom, vagy vibrálnom kell, vagy egy olyan szellemi értelemben vett ugrálást, vibrálást kell előidéznem, amely a figyelmüket leköti. És akkor azon keresztül, kereskedői kifejezéssel, talán sikerül eladnom azt a darabot, amely éppen következik. Szebb szóval sikerül hidat vernem egy régi zenetörténeti korszak, vagy egy kevéssé ismert remekmű és a hallgatóság közé. A gyerekeknek a figyelme ma sokkal rövidebb idő alatt lankad el, mint hajdanában. Ezt gondolom a körülöttünk zajló élet következtében is így van, arról nem is beszélek, hogy mennyi féle zenei benyomás éri őket, amely mind lármásabb annál, mint amit én szeretnék nekik nyújtani, mert zeneakadémián is, énekórán is a csendből jövő és a csendbe eltűnő zenék azok, amelyekre szívesen hívom föl a figyelmet, és mind a mai napig tisztelem azokat a karvezetőket, ahogy figyelem őket, akik azzal kezdik a fellépésüket, hogy fölállítják kint a folyosón az énekkarukat, és azt kérik, hogy most maradjanak csendben. Ne essenek be a koncertterembe, hanem ahogy azt évezredek óta az elődeik teszik, koncentráljanak belülről. És akkor ez hamarosan kisugárzik a közönségre. Ezt a fajta magatartást, a zenének ezt az áhítatos felfogását, a zenének ezt a jó értelemben vett templomi csöndből való kinövését és odavaló visszatérését, ezt kellene valahogy a gyerekeinkben tudatosítani. Túlságosan sok alkalom kényszerült ránk akkor, ami az utcán való hangos, ordító éneklést, a tömegek erejét és minden egyebet kellett, hogy bizonyítsa, ami alól egy énektanár természetesen nem vonhatta ki magát, mert azért fizették. Ugyanakkor megtalálta szakkörben itt-ott amott azokat a kiskapukat, amin által ez a birodalom, amiben sok szép órám telt és telik benne, ez a birodalom föltárulhatott előttük. Ami például az aktív muzsikálást illeti, régebben nem volt túlságosan nehéz egy kis zenekart alakítani, mondjuk gimnazistákból. Manapság elég nehéz, úgy tudom, mert nagyon kevés helyen van. Tehát a gyerekek hozták talán magukkal a szülői házból, a hegedülő papától vagy a fuvolázótól azt a tiszteletet, ami a hangszernek kijár, és akkor zeneiskolai diákok lettek belőlük. És ezáltal tudtunk kis zenekart összeállítani, és egészen odáig merészkedtünk, hogy teszem azt, egy Bach-Hámor szvittet teljes terjedelmében elő tudtunk adni kitűnő fuvolás gyerekünkkel, és a kamara zenekarban természetesen a hegedülő matematika tanár is helyet foglalt.
2: Az előző gondolatok előtt Kodály Zoltán Jézus és a kufárok című kórusművéből hallottunk részletet, a Magyar Rádió énekkarát Vásárhelyi Zoltán vezényelte. A műsor végén Liszt Surzum Corda című zongoradarabját halljuk, de előtte látogassunk Lukin Lászlóval a Zeneakadémiára 1996-ban. A zenepedagógus karnagy a Zeneakadémia nagytermében látható feliratokról mesél.
1: Amikor beül az ember a Zeneakadémia nagytermébe, gondolom egy kisgyerek, aki anyukával jön, és nem biztos, hogy anyuka is tudja ezt, akkor elbámészkodik, hogy mik ezek a különös alakok, ezek a virágminták, időnként ilyen keleti alakok, akik tartják a boltíveket, és fölnéz a tetőre, és ki van világítva, és akkor ritmus, meg összhang, ilyenek vannak kiírva, akkor egy dombormű alatt az van, hogy adagio, meg scherzo. Megérzi azt, hogy akik itt a képzőművészetet alkották, és akik a falat borították, azok mind-mind szerelmesei voltak a muzsikának valamilyen módon. És akkor, mikor már ezeket így körülnézte, akkor óhatatlanul, vagy talán legelőször, az is lehet, a nagy orgonára esik a szeme. és akkor meglátja ezeket az ezüstös csípokat, amelyek nem ezüstből készültek, ugyebár, és nem is szólnak, mert a prospekt csípok azok csak díszül szolgálnak, akkor azt is észreveszi, hogy jobbra és balra az orgona fölött két kisebb sípsor van, és azok fölött egymásba fonódó szecessziós aranybetűkkel van két latin mondás. Bal oldalt az van fölírva, hogy sursum corda, azaz föl a szívekkel, amely egyfelől egy liturgikus felhívás, a misének a sanctus tétele előtt van egy ilyen felelgetős, és abban szerepel ez, de ez a sursum corda Liszt Ferencnek is egy jelszava volt. És azt várta minden hallgatójától, hogy emelje föl a szívét, vagyis verje le az utca porát magáról, a lelkéről, és akár ünneplőbe öltözött, mert ez szokás volt a Zeneakadémián régebben, akár utcai ruhában jön be, tekintse ünnepnek ezeket a pillanatokat, amikor a művészet templomában van, és nem lehet hétköznapi föcsögéssel tölteni az időt, hanem amikor valaki a pódiumon megszólal, akkor az övé a szó. Hát ez a sursum corda az egyik oldalon, a másik oldalon az van, hogy favete linguis, amely költői idézet, és azt jelenti, hogy kíméljétek a nyelveiteket, vagyis maradjatok csendben, mert ennek a teremnek, amely Európa egyik legjobb akusztikájú koncertterme, ennek a legfőbb vonzó ereje a csend. És amikor már csend van benne, akkor valóban el kell hallgatnom. Ez itt engem kötelez. Ebből már le tudom vezetni a gyerekeknek a hangverseny látogatás íratlan törvényeit, ebből a két írott törvényből.

0: Liszt Ferenc Zarándok évek című művének harmadik kötetéből a Szurzum kordatételt hallottuk, Jandó Jenő zongorázott. Mai műsorunkban a 100 éve született Lukin László, zenepedagógus, karnagy, műfordító, zenetörténeti kötetek és tankönyvek szerzőjének emlékét idéztük, egy 1996-ban a művész 70. születésnapja tiszteletére készült műsor részleteivel. Lukin Lászlóval egykori tanítványa, Hollós Máté zeneszerző beszélgetett. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: A 2026. január 19-i műsor ismétlését hallották. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Súlyos bizalomvesztéssel indokolja a kormány a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. Az alaptörvény 17. módosításának tervezete szerint az államfő mandátuma a módosítás hatályba lépését követő napon megszűnne, helyére pedig az országgyűlés választana új köztársasági elnököt legfeljebb 5 évre. A javaslat emellett a 70 év feletti alkotmánybírók megbízatásának megszüntetését, valamint a képviselői mandátum 12 évben történő korlátozását is tartalmazza. A változtatást már társadalmi egyeztetésre bocsátották a kormány oldalán, szombatig várják az állampolgárok észrevételeit. Súlyog Tamás július 20-a körül már nem lesz Magyarország köztársasági elnöke, jelentette ki a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, igyekeznek olyan államfőt választani, aki valóban megtestesíti a nemzetegységét és az ellenzéki szavazók számára is elfogadható. A kormányfő beszélt arról is, hogy csökkentik a sarkalatos törvények számát, valamint hogy a bíróknak nagyobb beleszólása lesz abba, hogy ki lesz a kúria és az országos bírói hivatal vezetője. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal kiemelt ügyekkel foglalkozik majd, el tud járni saját hatáskörben, egyes ügyeket pedig magához vonhat más hatóságoktól, közölte a miniszterelnök az országgyűlés ülésén. Magyar Péter azt mondta, a hivatal használhatja majd a rendőrség erőit, az ügyészséget, a NAV-ot és minden rendvédelmi szervezetet. Országszerte megkezdődött az aratás, ezért a következő hetekben több mezőgazdasági munkagép jelenik meg a közutakon. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra figyelmeztet, hogy a kombájnok, traktorok és a vontatók lassan haladnak, ezért mögöttük gyakran feltorlódhat a forgalom. A kamara arra kéri a járművezetőket, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek, és tartsanak megfelelő oldaltávolságot. Elindult a 10. jubileumi Fekete Madonna zarándok vonat a lengyelországi Częstochovába. A páros rendiek által szervezett úton közel 500-an vesznek részt. A hívők az ottani Szűz Mária kegyhelyet keresik fel, majd Krakkóban Mindszenty József herceg prímás szobrát is megkoszorúzzák. Július 12-éig lehet jelentkezni az Artisius Mentor programra. A második alkalommal meghirdetett lehetőségre pályakezdő vagy további szakmai fejlődésre vágyó dalszerzők, szövegírók és producerek pályázhatnak. A jelentkezők 4 kategóriában jelölhetik meg, hogy kivel dolgoznának együtt legszívesebben. A program a kiválasztott mentoráltak számára ingyenes. Meghalt Simora András irodalmár, író, költő, műfordító, pedagógus, az Ezredvég folyóirat főszerkesztője. Első kötete 1962-ben jelent meg, majd terjedelmes költői életműve mellett számos tanulmányt és esszét is írt. Műfordítóként a spanyol és latin-amerikai irodalom egyik legjelentősebb hazai interpretátora volt. Életművéért 2005-ben megkapta a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet, emellett Táncsics Gyűrűvel, Nagy Lajos Irodalmi Díjjal és MSOS díjjal is kitüntették. Simor András 87 éves volt. Holnap is sok lesz a napsütés, már csak szorványosan fordulhat elő zápor, zivatar, a szél mérsékelt marad, éjszaka 15-20, holnap napközben 30-35 fok várható. A következő napokban folytatódik a meleg idő.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
4: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi Cimmel Sugár Rezső monumentális hősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
5: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Bolla Milán nevében is, a mikrofonnál Madarás Zsolt. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara művészeinek kamara hangversenyét közvetítjük felvételről a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Elsőként hallgassák meg Franz Schubert B-dur trióját, jegyzékszáma 471-es. Igaz Andrea hegedűn, Fülöp Levente mély hegedűn, Puskás Zsolt Gordonkán játszik.

Schubert B-dur trióját hallották, Igaz Andrea hegedűn, Fülöp Levente méhegedűn, Puskás Zsolt Gordonkán játszott. Most hangozzék föl Clara Schumann G-moll zongora triója, Opus 17. Hegedűn Tóth Gabriella, Gordonkán Simon Sejlám, zongorán Granik Anna játszik.

Klára Schumann G-moll zongora trióját hallották, Tóth Gabriella hegedűn, Simon Sejlá gordonkán, Granik Anna zongorán játszott. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara művészeinek kamara hangversenyét közvetítjük felvételről a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Bezsik Smetana G-moll zongora triója következik, opusz 15. Gál Tamás Anna hegedűn, Rejter Anna gordonkán, Szőcs Botond zongorán játszik.

Regis Smetana G-moll zongora trióját hallották, Opus 15. Gál Tamási Anna hegedűn, Rejter Anna gordonkán, Szőcs Botond zongorán játszott. Kedves hallgatóink, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara művészeinek kamara hangversenyét közvetítjük a Dohnányi Ernő Zenei Központból egy február 9-i felvételről. Bartók Béla első rapszódiája következik most, Nyári László hegedűn, Kis Péter pedig zongorán játszik.

Nyári László hegedűn, Kis Péter zongorán Bartók Béla első rapszódiáját szólaltatta meg. Most hallgassák meg Francis Poulenc szextetjét, Balogh Evelin fuvolán, Kozár Melinda oboán, Katrin Mátyás klarinéton, Jankó Attila fagotton, Fretyán Dávid kürtön, Mali Emese zongorán játszik.

0: Francis Poulenc szextettjét hallották, Balog Evelin fuvolán, Kozár Melinda oboán, Katrin Mátyás klarinéton, Jankó Attila fagotton, Fretyán Dávid kürtön, Mali Emese zongorán játszott. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara művészeinek kamara hangversenyét közvetítettük. A felvétel a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermében 2026. február 9-én készült. A hangmérnök Etter Balázs, a zenei rendező Acél Péter, a szerkesztő Bolla Milán volt.
1: Műsorajánló. Ötven éve hunyt el Herz Otto zongorista. Az Amerikába emigrált művész elsősorban mint korrepetítor vált világhírűvé, de pályafutása során számos kamarapartnert kísért a népszerűség felé vezető úton. Herz Ottóra emlékezünk szerdán 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban.
2: Ünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A harmadik rész szombaton 11 órakor a Dunavöldön.
1: Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Folytatjuk koncert közvetítésünket. A Koncerto Budapest hangversenyét hallják, vezényel Keller András. Hegedűn közreműködik Gidon Krémer. A felvétel 2025. május 9-én a Zeneakadémia nagy termében készült. Samuel Barber, Adagio vonósokra, opusz 11.

Elhangzott Samuel Barber Adagio vonósokra, opus 11. A Concerto Budapest hangversenyét közvetítjük, vezényel Keller András. Franz Schubert B-dur polonéz. Közreműködik Gidon Krémer hegedűn.

Elhangzott Franz Schubert B-dur polonéz. Gidon Krémer játszott hegedűn. A koncertó Budapestet Keller András vezényelte. Ludwig van Beethoven Cavatina az Opus 130-as B-dur vonós négyesből a vonós zenekari változatot hallják.

Elhangzott Ludwig van Beethoven Cavatina az Opus 130-as B-dur vonós négyesből, a vonós zenekari változatot hallották. A Concerto Budapest Keller András vezényletével befejezésül Franz Schubert 8. befejezetlen szimfóniáját játssza.

0: Franz Schubert 8. befejezetlen szimfóniáját hallották. Kedves hallgatóink, a Koncertó Budapest hangversenyét közvetítettük, vezényelt Keller András, hegedűn közreműködött Gidon Krémer. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2025. május 9-én készült. A zenei rendező Bárány Gusztáv, a hangmérnök Melha Kálmán és Mátyos Otto, és a szerkesztő Seidl Dénes nevében is megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A muzsikus legendák következő műsorában Friedrich Gulda zongoraművész életét és munkásságát idézzük fel.
2: Üldögélek majd egy rózsaszínű felhőnél zongora kettős játszom Mozarttal, nap-nap után az idők végezetéig. Olykor tartunk egy rövid szünetet, a kritikusok meg len vannak ejtve. Ez volt Friedrich Gulda elképzelése a mennyországról és a kritikusokról.
1: Muzsikus legendák. Kedden 18 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Huszonkét óra. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
3: Két új lemezről szól válogatás ezen az estén. Mindkettőre észt szerzők, Arvo Pärt, valamint Erkki Sven Tűr művei kerültek. A kiadványokról ezúttal három kompozíció szólal meg. Köszöntöm a napjaink zenéje iránt érdeklődőket, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. Az első lemez címe Tractus, mely latin szót ebben az esetben vonulatként fordíthatnánk. Ugyanis a lemezre Arvo Pärt olyan kompozíciói kerültek, melyek a világhírű alkotó életművéből majd 35 évet fognak át, 1988-tól 2022-ig. Az album főszereplője a Tallini Kamarazenekar Tonyu Kájusz vezényletével. Kezdjük a sort a legrégebbről származó alkotással, a Greater Antiphones, Nagyobb Antifónák című sorozattal. Első változata 1988-ban Fegyeskarra készült, 7 Magnificata Antifona címmel. Ezeket Arvo Pärt először 8 kordonkára dolgozta át 2008-ban. A most megszólaló vonózenekari változat, melynek hangfelvétele 2022. szeptemberében a Tallini Metodista templomban készült, 2015-ös keltezésű. A tételek. Ó bölcsesség, ó Adonai, ó Jesse gyökere, ó Dávid kulcsa, ó hajnalcsillag, ó minden nép királya, és ó Emmanuel.

Ezek a szavak címmel Arvo Pärt 2008-ban írt és bemutatott művét hallották. A tallinni kamarazenekart Tonyu Kájuszte vezényelte. Lemez bemutató szól itt az Ars Novában, ezúttal észt szerző kompozíciói. Összeállításunkat Erki Sven Tür 2021-es keltezésű 10. szimfóniája zárja. Robert Schumanné talán a zenetörténet legismertebb 4 kürtre és zenekarra írt hangverseny darabja. Ennek keletkezési évszáma 1849. 172 évvel később az észt alkotó ugyanezt a felállást vette alapul, és írta meg Éris című félórás művét. A cím egyszerre utal a részfúvós hangszerekre és a levegőre is, de tágabb értelemben akár kötfelhőre is asszociálhatunk. Következzék tehát Erki Sven Tür 10. szimfóniája, az Éris. A German Horn Sound és az ész nemzeti zenekar játszik, a karmester Olari Elc. A hangfelvétel 2022. szeptemberében a tallinni nagy koncertteremben készült.

0: Erkis Ventür 2021-ben komponált 10. szimfóniáját, az Érist hallották. A German Horn Sound és az Ész Nemzeti Zenekar játszott, a karmester Olari Elc volt. Lemezbemutatónk itt az Ars Novában ezzel véget ért. Holnap este 22 óra 35 perckor a grúz Gia Cancelli Magnum Ignotum, nagy ismeretlen című művét ismerhetik meg. Ha tehetik, tartsanak velünk. Én várom önöket. A szerkesztőt, Bánkő Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A prológ következő műsorában Jean-Joseph Cassenet de Mondonville, Izbé című prológusból és öt felvonásból álló hősies pásztorjátékáról ejt pár szót, László Ferenc. A címszerepet Catherine Watson énekli, a Purcell kórust és az Orfeó zenekart Vashegyi György irányítja. Prológ. Nem csak opera rajongóknak. Kedden 19 órakor a Bartók Rádióban. Szerda este Alessandro Scarlatti Szent Teodózia mártíromsága című kétrészes oratóriumát hallgathatják meg. A mű a küzdelmes isteni és emberi szeretetet állítja a középpontba. A korai, nápolyi és római zenei hagyományokat ötvözve, most énekes szólisták és az Alaire Espanyol régi zenei együttes szólaltatja meg. Vezényel Eduardo López Banzo. Barokk oratórium, szerdán 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió, több, mint klasszikus. A Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a jazz koncertek hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is, Fellegi Lénárdot hallják. Mai összeállításunkban is a Debreceni Bor és Jazz Napok 2025-ös koncertjei sorából hallhatnak egyet. Debrecenben, Nagyerdőben a Békástónál a klub színpadon 2025. július 31-én lépett fel az Arthritis Quartet. Pintér Zoltán zongorázik, Kolman Gábor szaxofonon játszik, Orbán György a bőgős, Balázs Elemér dobol. Pintér Zoltán szerzeményei szólnak egy kivétellel, Holiday Song, Forest Road, It's Twice Twelve, Waltz in the Night és egy Arthur Schwarz szerzemény, A You and the Night and the Music fér bele a mai összeállításba.

Az Arthritis Quartet 2025. július 31-én Nagyerdőben a Békástónál, a klubszínpadon, a debreceni bor és jazz napokon adott koncertjét hallhatták mai összeállításunkban. Pinter Zoltán zongorán játszott, Kolman Gábor szaxofonon, Orbán György volt a bőgős, Balázs Elemér dobolt. Pinter Zoltán szerzeményei szóltak Holiday Song, Forest Road, It's Twice Twelve, Waltz in the Night, és egy Arthur Schwarz alkotást is hallottunk You and the Night and the Music címmel. A hangmérnök Járic István, a zenei rendező Szenes Tamás, összeállításunk szerkesztője Weisz Gábor volt. Így ért véget a mai jazzkoncertek, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is búcsúzom, Fellegi Lénárdot hallották. A hírekig szóljon egy Pinter Zoltán téma Melancholy címmel. A Pinter Zoltán Kolman Gábor kvartettel halljuk.

0: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
1: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Brieska Dániel. Átfogó, a korrupció felszámolását célzó programot hirdetett a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, a program fontos eleme lesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, amely más hatóságoktól is magához vonhat majd ügyeket, és használhatja majd a rendőrség erőit, az ügyészséget, a NAV-ot és minden rendvédelmi szervezetet. Az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon megszűnne Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. A kormány.hu oldalon már elérhető a tervezet, amelyben szerepel a 70 év feletti alkotmánybírók megbízatásának megszüntetése, valamint a képviselő mandátumának 12 évben korlátozása is. Andy Burnham lett az új brit miniszterelnök. A munkáspárt politikusa, Manchester volt polgármestere, azután tette le az esküt, hogy lemondott a párt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is megszűnt. Az elmúlt hetekben több munkáspárti képviselő nyíltan követelte Keir Starmer távozását. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután tegnap Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Elindult a 10. jubileumi Fekete Madonna zarándokvonat a lengyelországi Częstochovába. A pálos rendiek által szervezett úton közel 500-an vesznek részt. A hívők az ottani Szűz Mária kegyhelyet keresik fel, majd Krakkóban Mindszenti József herceg prímás szobrát is megkoszorúzzák. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágota falván. Végül az időjárásról, holnap is sok lesz a napsütés, már csak szorványosan fordulhat elő zápor, zivatar, a szél mérsékelt marad. Éjszaka 15-20, holnap napközben 30-35 fok várható. A következő napokban folytatódik a meleg idő. Hírekkel legközelebb reggel 6 órakor jelentkezünk itt a Bartók Rádióban.
0: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét, pihentető éjszakát kívánok, kedves hallgatóink! Németh Attila köszönti önöket munkatársai Katona Márta és Papp Sándor nevében is. Jan Vaclav Vorzsisek 1822-ben megjelent zongora ciklusa zenetörténeti fontosságú. E lírai zongora darabokat Vorzsisek a zenetörténetében elsőként empromptű címmel látta el, és e művek formája, illetve mondani valója nagyon erősen hatott Franz Schubertre, akitől most a Gesdur empromptűt hallgatjuk meg. Az előadó Francesco Piemontesi, aki a brüsszeli Erzsébet királyné verseny Európa egyik legnagyobb zenei versenyének harmadik díjasa volt.

Berghez Dur impromptüjét Francesco Piemontesi játszotta. Georges Bizet egyik legszebb élménye egy római utazás volt. Nagyszerűen érezte magát, és emlékeit a Róma szvitben örökítette meg. 1868-ban fejezte be a művet, amelyet jól hangzó programcímekkel látott el. A harmadik tételt halljuk.

Bizé Róma szittjének harmadik tételét játszotta a szlovák rádiózenekar Oliver Dohnányi vezényletével. Bizé így ért anyjának az örökvárosból: mind erősebben kötődöm Rómához, minél jobban megismerem, annál jobban szeretem, minden utcának, a legpiszkosabbnak is megvan a maga egyénisége. Ray Vaughan Williams zenéje következik.

szerelmes tekintet. Rayfon Williams The House of Life szitjének részletét James Atkinson és Malcolm Martineau szólaltatta meg. A zeneszerzőnek nagyon jó módú családja volt, a kisgyermek mindent megkapott, ami a műveltség megszerzéséhez szükséges volt. Most Rossini F-dur kvartettje következik.

Rossini F-dur kvartettjét Wojciech Samech, József Luptacsik, József Illés és Franciszek Mahács játszotta. A zeneszerző 12 évesen lett a bolognai konzervatórium növendéke. Egyébként ebben a korban természetesen Haydn és Mozart voltak a példaképei. Francis Poulenc 7 sanszonja következik.

Pulenk hét sanszonját a svéd rádió énekkara adta elő. Pulenk nagyon termékeny szerző volt, minden műfajban alkotott, tudott vidám humoros zenét írni, és értett a mély kifejező lírához is. Ő volt a francia hatok között talán a legszínesebb egyéniség. Most Bieber C-moll szonátája szól.

Bieber című szonátáját Daniel Szöpet, Schiller Perl, Liszt Antana és Michael Behringer adta elő. Bieber cseh származású volt, Salzburgban ért, és első Lipó császártól még nemességet is kapott, nagyon tisztelte olasz elődeit. Chopin F-moll zongora versenye következik Alexander Gadzsijev szólójával.

Alekszandr Gadzsijev szólójával hallottuk Chopin F-moll zongora versenyét. Chopin zongora játéka szinte magától fejlődött a virtuózitás magas fokára, és tudjuk, hogy jóformán csak zongorára komponált. Minden frázisa annyira egyedi, hogy talán őt lehet a legkönnyebben felismerni a zenetörténetben. Bach D-dur szólószvitje következik.

Bach 1012-es jegyzékszámú D-dur szólósvitjét G-fuggé játszotta. Bach kottaképpen néha sietségre és türelmetlenségre val. Világosan látszik, hogy bizonyos alkalmakra nagyon septében ütötte össze a zenét, a kompozíciót. Kedves hallgatóink, két óra van.

spanyol rádiózenekar hangversenye következik, amelyen Krisztóf König vezényelt. A műsorban többek között elhangzott Bartók Béla sajnos ritkán hallható Brácsa versenye Tábá Zimmermann szólójával. Ez a szerző utolsó művei közé tartozik. 1945-ben írta már súlyos betegen Amerikában. Ezt a művet a világhírű Brácsa művész William Primrose rendelte meg, de Bartók meghalt, nem tudta befejezni a versenyművet, csak vázlatokat hagyott maga után. A hangszerelést és a befejezést aztán tanítványa Serli Tibor készítette el. Na de erről majd egy kicsit később kerül sor, hiszen elsőként nem a Brácsa verseny, hanem József Szuk fantasztikus kercója hangzott el.